tehettük ezt, hogy tehettük ezt, hogy feledjük. Szép volt, ameddig tartott, vagyis hát szép volt, ameddig szép volt. Lassú víz, így most a partot tehetetlen vagyok egy szétszort. Ha kiöntjük a rávizet, valaki ráfizet. Lassan a múltán válik, ez nem számít egy kicsit sem, akkor gondolni rá minek.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a Háttér.
1: Ma arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori VP Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.

0: Ma arról szólunk. 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergy Erezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást. Kajtárné Lakatos Gabriellával egyeztünk meg egy interjúban, ami egy kicsit időutazás is lesz talán. Ugye, jól tudom, a darab készítőjétől, Gergy Erezsőtől és Gergyéné Szakály Georginától, hogy tulajdonképpen egy 40 éves darabot idéznek fel meg újra?
1: Így igaz. 1986-ban adtuk elő Svajda György himnusz című darabját, és hát azóta is nosztalgiával gondolunk vissza az előadásokra is, aztán a próbákra is. Egy-két alkalommal felmerült egy kósza gondolat erejéig, hogy újra hozzá kellene nyúlnunk, és egy pár évvel ezelőtt a József alapító Cuppon Zsolt fogalmazta meg, hogy jó volna újra színpadra állítani, és aztán Rezső is az utóbbi időben többször nosztalgiázott ezzel kapcsolatban, és aztán most úgy futottak össze az életünk fonalai, szálai, hogy erre lehetőségünk nyílott, és igen, most újra nekifutunk.
0: Milyen érdekes ez, ha a művet nézzük, akkor ez az értékének a fokmérője is, hogy 40 év után is érdekes tud lenni a mostani színház szeretőknek.
1: Igen, erről mi is nagyon sokat beszélgettünk, amikor elkezdtük próbálni, hogy vannak benne bizonyos, nagyon történelmi korhoz kötött mondatok, elszólások. Ezeket például forint árfolyam, meg ilyenek, tehát ami 50 forint ma már ugye nem igazán mond semmit, meg elvtárs megszólítás és egyéb ilyenek. Tehát, hogy milyen mértékig nyúljunk bele egyáltalán a szövegkönyvbe. És aztán az elvtárs elhagyását leszámítva hagytunk mindent az eredeti szövegkörnyezetben, mert érdekes, de ugyanakkor nagyon szomorú és sajnálatos, hogy a mondani valója a mai napig is tűpontosan és élesen megfogalmazódik. Tehát annyira aktuális ma is az a mondani való, amit megírt ezelőtt, nem tudom hány évvel Svajda. Tehát a dolognak annyi a lényege, hogy a mai napig nagyon aktuális témát feszeget, és igazából nem kellett belenyúlnunk, illetve nem akartunk aztán belenyúlni a szövegbe.

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást.
1: Persze ez a darabot meg kell nézni ahhoz, hogy az ember a saját maga számára is megtalálja a válaszokat, az üzeneteket ebben a darabban, de egy fontos, aktuális üzenetként, egyik főszereplőként mit tudna megnevezni?
2: Hogy igazából a társadalom felelőssége az meddig terjed, illetve terjedhet ki abban a tekintetben, hogy beleszólhat, vagy beleszóljon-e egy-egy családnak az életébe. Tehát van egy nagyon szoros családi kötelék. Jól vagy rosszul működik, ezt ugye mi kívülállóként nem tudjuk megítélni. Akik benne élnek, lehet, hogy a maguk szintjén jól élnek, és elégedettek azzal, amiben vannak. Mi pedig kívülállóként ítéletet mondunk, és itt jön közben, hogy a társadalomnak a felelőssége, hogy bele kell, bele szabad, vagy szigorúan tilos belenyúlni egy ilyen családi kötelékbe, mert hogy nem tudhatjuk, hogy a hatása mi lesz. Lehet, hogy akkor segítünk, ha hagyjuk őket, és élik tovább a maguk kis életét úgy, ahogy ez idáig, vagy bele kell nyúlni, mert olyan tragédiák történhetnek a falak mögött között, amiket nem szabad hagyni, hogy tovább megtörténjenek, de mivel kívülállók vagyunk, ezt nem tudjuk megítélni. És ennek a családnak ez a tragédiája, hogy idegen emberek beleszólnak, beleavatkoznak úgy az életükbe, hogy nem járnak utána dolgoknak, a látszatnak és a felületességnek adnak teret, és igen. És hát nem azt mondom, hogy tragédiát okoznak vele, de tulajdonképpen igen.
1: Igen, egy önmagában működőképes dolgot zavarnak meg a beavatkozással, ilyesmi dolog történik.
2: Így van. Tehát van egy nagyon egyszerű család. Élik a maguk mindennapjait, a szürke hétköznapokat. Ez megítélés kérdése, hogy elítélendő módon, és hogy milyen színvonalon, ez nagyon sok minden befolyásolja, de ők ebben jól érzik magukat, ők ezzel az életformával elégedettek, és akkor az, hogy ebből mit lát a külvilág, vagy mit akar látni, és mit akar belemagyarázni bizonyos dolgokba, az egy másik történet, és akkor ők meg úgy döntenek, igen, hogy az az életforma, az elítélendő, az biztos, hogy káros a család összes tagjára nézve, és elkezdenek segíteni nekik, kéretlenül, és ezzel a segítséggel, ezzel a szakadék szélére lökdösik ezt a nyomot.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja, arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni.
2: Nagyon érdekes kérdést vethet fel tényleg ez a darab ebben a mai bonyolult világban, ahol egyrészt a nagy szabadság van, másrészt egy csomó bürokrácia van, itt vannak a transzgenerációs, meg mindenféle traumák, meg a civilizációs kornak ez a sokja, ami megsokszorozódott, és tényleg kérdés az, hogy mi határozhatja meg, hogy hol és mikor kell, vagy szabad egy család életében, nem csak egy család, egy másik életében társadalmilag beleszól. Valamit ön szerint a darab végén megoldásként, vagy kapaszkodóként, vagy döntéshelyzet segítőként letesz valami bölcsességet, eszenciát a darab, vagy inkább csak óvatosságra inti ezt látókat, hogy nehogy beleessenek ilyesmibe?
3: Érdekes, nem kínál megoldást. Ott hagy egy nyitott kérdést a darab végén, ahol nyitva marad, igen, hogy most akkor innentől kezdve mi lesz. Tehát nem ad rá megoldást arra sem, hogy, de azért arra valamiképpen igen, hogy ez helyes volt a társadalom vagy a kívülállók részéről. Tehát a kicsengés az inkább olyan, hogy a családot nem áldozat szerepben, de igazából a család a szenvedő alanya ennek a történetnek, és majdnem, hogy a társadalomról, a bürokráciáról mond egyfajta negatív ítéletet. És igen, ugye a napjainkban ez még talán hatványozottabban érzékelhető a social médiának köszönhetően, mert amikor ez az arab íródott, akkor ugye ilyen még nem volt, akkor tényleg csak a szomszédok voltak, az utcabeliek, a tanács, a gyárba, a kollégák, akik láttak, vagy vélni láttak dolgokat. Ma mi történik? Mindenki ezeken a felületeken éli az életét. Már aki nem tudja étkézláb módon kezelni, és akkor elnézést kérek mindenkitől, aki mégiscsak normál mértékben használja. És akkor ugye itt mindenki arc nélkül nyugodtan mondhat értékítéletet, bírálatot, mindent a másik emberről, anélkül, hogy akár adott esetben ismerné, vagy nem tudja a sztorinak a háttérét, vagy semmit, de gátlástalanul belenyúlnak és fröcsögnek, nem gondolva arra, hogy a szavak bizony nagyon-nagyon mély sebet tudnak ejteni.

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást.
1: Hát, nagyon érdekes. Akkor abban talán megegyezhetünk, hogy a darab minden esetre egy nagy, óriás felkiált jelnek mindenképpen jó, hogy figyeljünk oda, tudatosan próbáljuk a határainkat meghatározni, mindenki törődjön a maga dolgával, az a legjobb.
2: Igen, illetve ezt sem mondhatjuk ki, mert akkor viszont megint csak a korunk nagy problémája, én azt gondolom, hogy teljesen elszigetelődnek az emberek, és elidegenednek egymástól. Tehát, hogyha egyáltalán nem törődünk a másikkal, az sem feltétlenül jó. Mert mi van, ha bajban van valaki, és én nem nagy dolgokkal, de egy jó szóval, vagy egy mosolyjal, vagy egy kiló rohadtalmával, vagy de is nem véletlenül mondtam a rohadtalmát. Tehát, hogy bármivel tudnék rajta segíteni, de elfordítom a fejem, mert azt mondom, hogy hát én nem avatkozok bele másnak az életébe. Tehát ez egy nagyon, nagyon kényes terület, mert hol van az a határ, amikor már beleavatkozás, és már nem segítség. Tehát ez nagyon nehéz eldönteni, én azt gondolom, mert lehet, hogy az utcán valakinek adok egy pohár vizet, vagy ha éhes, nem pénzt adok neki, mert attól félek, hogy aztán alkoholra költi. De mondjuk, ha veszek neki 2 kiflit és a kezébe nyomom, annak az embernek már segítettem. De mi van, ha valakinek olyanak akarok segíteni, akit ez úgy érint, hogy egy kicsit az emberi méltóságában. Most mondok erre egy nagyon érdekes példát. Nem olyan rég történt, egy nagyon kedves ismerősöm ágyat vásárolt, és a régi ágyát hát felajánlotta, hogy esetleg valakinek, aki rászorult, ő nagyon szívesen odaadja, mert teljesen jó állapotban van, kidobni meg sajnálja, stb. Nagyon óvatosan jártuk körül, hogy ki lehet olyan, aki rászorult, mert van itt Vépen családsegítő szolgálat, és én a munkatársait kerestem meg, és mondtam, hogy ti tudjátok, hogy ki lehet olyan helyzetben, és egyáltalán kinek lehet feltenni egy ilyen kérdést, hogy nincs rá szükséged esetleg, mert volt olyan, aki kapásból hárított, és azt mondta, hogy ő erre nincs rá szorulva, nincs rá kényszerülve. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy van, aki el is fogadja a segítséget, de olyan is van, aki hárít, és egyszerűen ilyen sértőnek érzi, hogy mások úgy látják, hogy ő segítségre szorul.

0: Bajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni. Minden esetre ez a darab megint csak arra is bizonyíték, amit Gergyerezső a rendező sokszor szokott mondani, hogy a színház egyrészt ürügy a találkozásra, de úgy látszik a színház arra is ürügy, hogy fontos gondolatokat megvitassunk, fontos gondolatok elinduljanak bennünk, egy kicsit napra készé tudjuk hozni magunkat a világ dolgaihoz való viszonyulásunkban.
1: Igen, és ugye ez is tökéletesen példázza az, hogy vannak bizonyos témák, amik időtlenek. Tehát ez 40 évvel ezelőtt is aktuális volt, ez most is aktuális, és én azt gondolom, hogy ez mindig is aktuális lesz, mert mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy kéretlenül, de ítéletet mondunk, és beleavatkozunk dolgokba, és aztán a következményeivel meg nem számolunk, vagy megrázzuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem az én problémám, innentől fogva oldja meg mindenki úgy, ahogy tudja. Ez nagyon szomorú, de igen. És akkor a színház témához visszakanyarodva, igen, én azt gondolom, hogy a színház mint szolgáltató, egy nagyon érdekes terület, mert amellett, hogy szeretjük az olyan darabokat, amin önfeledten lehet kacarászni, mert akkor éppen arra van szükségünk, hogy kacarászunk, és nem igényelünk mélyebben szántó gondolatokat, de ugyanakkor az is egy katartikus dolog, amikor egy olyan darabot látunk színházban, ami nem tudod eldönteni, az egyik percben sírja, a másik percben neves, és a végén ott állsz, leforrázva, hogy Úristen, ez én is lehetnék, vagy az én családom is lehetett volna, vagy Úristen, mennyi igazságokat mondott ki. Mindkettőnek van létjogosultsága, illetve hát azért a színház ennél sokkal árnyaltabb, én csak a két szélsőséget emeltem ki. Színészként mindkettőt nagyon nehéz megoldani. A komédiára hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy át ott csak bohóckodni kell. A poén, ha nem ül tű pontosan, akkor nem fog nevetni rajta néző, és onnantól fogva veszett fejszegyele az egész. A másik, a drámai kategória meg azért nehéz műfaj, mert ott olyan érzelmeket kell felmutatni, amit nem feltétlenül él meg akkor rögtön a színész a színpadon, mert hát mindig nem szakad meg a szíve, akár szerelmi bánatában, akár másmilyen bajában. De neki azt ugye tovább kell adni, vagy át kell adni, hogy a nézőtéren ülők ezt átélhessék, vagy érzékeljék. És én azt gondolom, hogy ettől varázslatos a színház, illetve hát a színészi játék, mert annyi minden ember bőrébe bele lehet bújni, és annyi mindent el lehet játszani, amit lehet, hogy civilként nem is mert kimondani a magánéletében, de a színpadra állva kikiabálhatja magából, igen, és ez lehet könnyítő, de lehet, hogy nyomasztó, hát ez megint egy nagyon külön és érdekes

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége. A V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni. Minden esetre ez a darab megint csak arra is bizonyíték, amit Gergye Rezső, a rendező sokszor szokott mondani, hogy a színház egyrészt ürügy a találkozásra, de úgy látszik a színház arra is ürügy, hogy fontos gondolatokat megvitassunk, fontos gondolatok elinduljanak bennünk. Egy kicsit napra készé tudjuk hozni magunkat a világ dolgaihoz való viszonyulásunkban.
2: Igen, és ugye ez is tökéletesebb példázza az, hogy vannak bizonyos témák, amik időtlenek. Tehát ez 40 évvel ezelőtt is aktuális volt, ez most is aktuális, és én azt gondolom, hogy ez mindig is aktuális lesz, mert mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy kéretlenül, de ítéletet mondunk, és beleavatkozunk dolgokba, és aztán a következményeivel meg nem számolunk, vagy megrázzuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem az én problémám, innentől fogva oldja meg mindenki úgy, ahogy tudja. Ez nagyon szomorú, de igen. És akkor a színház témához visszakanyarodva, igen, én azt gondolom, hogy a színház mint szolgáltató, egy nagyon érdekes terület, mert amellett, hogy szeretjük az olyan darabokat, amin önfeledten lehet kacarászni, mert akkor éppen arra van szükségünk, hogy kacarászunk, és nem igényelünk mélyebben szántó gondolatokat, de ugyanakkor az is egy katartikus dolog, amikor egy olyan darabot látunk színházban, ami nem tudod eldönteni, az egyik percben sírja, a másik percben neves, és a végén ott állsz, leforrázza, hogy úristen, ez én is lehetnék, vagy az én családom is lehetett volna, vagy úristen, mennyi igazságokat mondott ki. Mindkettőnek van létjogosultsága, illetve hát azért a színházánél sokkal árnyaltabb, én csak a két szélsőséget emeltem ki. Színészként mindkettőt nagyon nehéz megoldani. A komédiára hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ott csak bohóckodni kell. A poén, ha nem ül tűpontosan, akkor nem fog nevetni rajta a néző, és onnantól fogva veszett fejszegyele az egész. A másik, a drámai kategória meg azért nehéz műfaj, mert ott olyan érzelmeket kell felmutatni, amit nem feltétlenül él meg akkor rögtön a színész a színpadon, mert hát mindig nem szakad meg a szíve, akár szerelmi bánatában, akár másmilyen bajában, de neki azt ugye tovább kell adni, vagy át kell adni, hogy a nézőtéren ülők ezt átélhessék, vagy érzékeljék. És én azt gondolom, hogy ettől varázslatos a színház, illetve hát a színészi játék, mert annyi minden ember bőrébe bele lehet bújni, és annyi mindent el lehet játszani, amit lehet, hogy színészként nem is mer kimondani a magánéletében, de a színpadra állva kikiabálhatja magából, igen, és ez lehet könnyítő, de lehet, hogy nyomasztó. Hát ez megint egy nagyon külön és érdekes

0: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni. Még erre akartam éppen rákérdezni, hogy Kajtárné Lakatos Gabriellát mikor, hol szólította meg a színpad, a színház, a színjátszás?
1: Óvodáskoromban. Én már óvodáskoromban is kiálltam egy pici gyerekszékre az oviban, és úgy vezényeltem a többieket, én voltam a karmester. Én oviskoromban az összes óvodás műsorban szerepeltem, aztán általános iskolás koromban volt egy irodalmi szakkörünk, az iskolának a iskolai ünnepségein szoktunk szerepelni, illetve itt a településen bármilyen ilyen rendezvény volt, én már ott is szoktam verseket mondani. Aztán középiskolás koromban, a gimnáziumban nem, de akkor már élt a Parás Színpad Rezső vezetésével, és a Parás Színpadnak én már aktív tagja voltam. Aztán akkor utána volt egy kicsit nagyobb csönd, és akkor Kacler Hirda a vezetésével a Webszínpad is megszületett itt Vépen. Annak is aktív tagja voltam. Mellette a Szavárien Múzeum múzeumbaráti körének is tagja vagyok voltam. Ott is szoktunk verses műsorokat, emlékműsorokat készíteni. És aztán legnagyobb örömömre, igen, Rezső hajlandóságot mutatott arra, hogy visszacsábuljon ide hozzánk Vépre, és most akkor a V-Pass létrejött, megszületett, és azóta itt is aktív tagja vagyok. Úgyhogy lehet mondani, hogy az életemet azt egészen pici koromtól fogva kisebb-nagyobb megszakításokkal, de végig kísérte az amatőr színjátszás.
0: Ahogy a beszélgetésből is kiderült, ez a darab mondani valója is nem helyhez kötött, nem egy települést szólít meg, általános örök érvényű üzenete van, Vas megyét is megszólítja, de akkor aki kedvet kapott így a hallottak alapján, hogy megnézze a premiért mondjuk, bár úgy tudom, hogy nehéz egy V-Pass premierre beférni, de ha, mikor lesz a premier?
1: Hát ez most augusztusban, augusztus 28-án 19 órakor pénteken lesz a Vépi Művelődési Házba, és hát nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Igen, reményeink szerint újfentelt házas előadás lesz, mert akkor igen, ezek szerint ő is tudja, hogy volt egy bemutatónk tavaly, a Menthetetlenek című darab, és itthon Vépen kétszer játszottuk teltházas nézőtér előtt, ami előadásonként durván 350 embert jelent, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon szép teljesítmény. Természetesen hozzátéve, hogy ebben nagyon sok volt a rokon, barát, ismerős, szimpatizáns, de nagyon sokan jöttek olyanok is, akik nem voltak ilyen szinten érintettek, pusztán csak kíváncsiak voltak, és megnéztek minket, úgyhogy igen, valóban. Lehet mondani, hogy a premier az teltházas volt ezelőtt, és hát reméljük, hogy most is szép számmal vesznek részt majd az előadáson.
0: És remélhetően ezzel is majd tájolni is indul a társulat.
1: Szándékunkban áll, bár nehéz lesz összehozni, tudnilik a másik főszerepet játszó Cuppon Zsolt, ő Duna Bogdányban él és lakik, tehát ezt így nehéz lesz összehangolni, nem lehetetlen persze természetesen, mert Zsolt hazajött a próbára is, a próbákra, de mi online próbálunk vele így esténként, lévén, hogy a darab jó részét, hát mondhatni, hogy a 90%-át a mi párbeszédünk teszi ki, tehát ezt tudjuk mi gyakorolni úgy is, hogy nem színpadon vagyunk, csak a szöveg frissítés és memorizálás miatt. Esténként szoktunk vele online próbálni, gyakorolni. Az előadásig még lesz egy főpróbánk, előtte csütörtökön este, ahol már a fénytechnikát, minden egyebet tudjuk majd gyakorolni. A díszletekkel készen vagyunk, a jelmezek megvannak, tehát igazából ott élesben, nagyon az utolsó pillanatban fogjuk tudni úgy végig próbálni a darabot, hogy remélhetőleg minden készen lesz, minden szükséges dolog rendben lesz.
0: Hát sok sikert kívánok tényleg ehhez a amúgy rengeteg energiát, meg tulajdonképpen élettapasztalatot is magába sűrítő előadáshoz. Köszönöm szépen Kajtárné Lakatos Gabriellának az interjút. Tényleg sok sikert a színpadon.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a lehetőséget, hogy mindent elmondhattam.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: 99.8
1: és a világhírei a 99.8-on.
2: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Dunavíz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Időjárás jelentés.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnét. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz,

maga köré falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, töröném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Hazai turnix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: 99.8-on.
1: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az Aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődeti ingatlanokban is szőlőhegyi területen. Ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
1: Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársastó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét ég volt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
0: Sporthírek.
1: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli a széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás

0: célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
1: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
0: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Warrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Kerment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Warrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Kerment közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
2: Sporthírek.
0: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtagadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Somebody call 911, shawty fire burning on the dance floor. Whoa. What's up, Kwan? Kingston!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr.

0: Bobana a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
1: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a külterületi ingatlanokban is szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
0: Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
2: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. You

0: Ádám.
1: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
0: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
1: Elindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
0: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
1: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy személyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
0: A kertmozi is folytatódik?
1: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Lateradzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
0: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
1: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rumkóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
0: Hol találjuk meg a részletes információkat?
1: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
0: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness programigazgatóját hallottuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
4: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökön

0: Kint az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a Vuk és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Varrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Kerment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Varrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Kerment közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
2: Sporthírek.
1: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli a széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Közlekedési információk.
1: Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
1: Az útburkolati jeleket festik ma a 8-as és a 87-es számú főutak kereszteződésénél. Kám térségében jelzőrök irányítanak felváltva, engedik el a forgalmat, legyenek figyelmesek.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
7: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Reklámot hallottak.
3: És most
4: a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Mosvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos,

0: Súlyozta Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
1: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jóformán, csak barna, kégett fűcsomókat lehet látni. És nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődött ingatlanokban is szőlőhegyi területen. Ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
0: Módosult ügyfélfogadási rendszerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
2: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egészen péntek estig lesz érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Igaz, hogy hozzánk a Nyugat-Dunántúlra már érkezhet felfrissülés csütörtök estétől, péntek délelőttől egy gyenge hideg front jó voltából, de az ország nagy részén még marad a forróság. Ma és holnap pedig még itt is rekkenő lesz a hőség, amely ellen a védekezés közös felelősségünk, ezt írja legfrissebb közleményében a Vasi Katasztrófa Védelem. Arra kérik a lakosságot, hogy most ezekben a napokban még mindenki fordítson kiemelt figyelmet a saját egészségére és a környezetében élőkre szintén. Az egymásra figyelés, a megfelelő folyadékpótlás és az alapvető óvintézkedések megtétele segíthet megelőzni a forróság okozta egészségkárosodásokat. Tűzgyújtási tilalom is érvényben van, úgyhogy ez lesz a témánk ebben az órában. Mindjárt kilátogatunk a körmendi tűzoltóságra, egészen pontosan a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltségre, amelynek vezetője Dénes Károly alezredes fogad majd minket, és szolgál jó néhány hasznos tanáccsal a hőség időszakból még hátra levő néhány napra. Ezzel folytatjuk itt a Körmend FM-en, jó rádiózást!

0: Ez a Körmend FM szerda délelőtt, kitartást mindenkinek a hűségben, mindjárt folytatjuk frissítő slágerekkel, előtte azonban a körmendi tűzoltóságra látogatunk. Itt fogadott minket a körmendi katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője Dénes Károly alezredes, akivel a hőség időszakra szolgálunk hasznos tanácsokkal, tippekkel, illetve az országos tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos hasznos információkkal is jelentkezünk a következőkben. A körmendi tűzoltóságon beszélgetünk Dénes Károly alezredessel, a katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjével. Tűzgyújtási tilalom van érvényben, és amikor itt ülünk, éppen Zsenyire riasztották az egyik körmendi egységet egy szabadtéri ajnövényzet tűzhöz. Hogy kell elképzelnünk ilyen forróságban ezeket a vonulásokat? Mi az, aminek ki vannak téve a körmendi tűzoltók egy-egy bevetésen? Hány fokos lehet most ennél a jelenlegi tűzesetnél a hőmérséklet, ahol tartózkodniuk kell az oltás során?
1: Csak abból induljunk ki, hogyha egy utcai ruhába, egy autó mellett állva a beülés előtt, akkor érzékelhetjük egy rövid nadrág vagy pólóba, hogy milyen meleg van. Na most az én tűzoltó kollégáim teljes védőruhába vannak, egy elég vastag nadrágba, csizmába, 3-4-es kabátba, sisakba, kesztyűbe, és így mennek bele abba a nem kis hőmérsékletbe, meg hát füstös, füstelteli, szabadtéri erdőrészbe. Nagyon megterhelő a tűzoltó szervezetére is, nagyon megterhelő azoknak a minket segítőknek is, akik ilyenkor akár erőgéppel vagy mezőgazdaságéppel a helyszínen vannak.
0: A szárazság az nagyon régóta tart, tetőzik a kánikula is, tehát az is hozzájárul, akkor sokkal nehezebb az oltás?
1: Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, tehát épp az Alföldön hallottam olyan, hogy rét meg kaszáló, ezeket a fogalmakat el kell felejteni, mert csak barna, kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez, hisz nem olyan régen egy plébános úr hívott engem föl, hogy hittanos tábor lenne, a szombathelyi parkerdőben lenne valami kis szalonnasütés, hogy ez ilyenkor mehet-e, hát nem tudtam neki finomabban mondani, hogy taxatíve tiltásban van, hisz a lényeg az a tűzgyűjtási tilalomban pontosan, hogy erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, de ebbe természetesen az erdei kijelölt tűzrakóhelyeket is bele kell írni, tehát nem lehet 200 méteres körzeten belül a külterületi ingatlanokba is, most mire gondolok ilyen szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés. Hát nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni a tűz, mert hát van sok éghető anyag. Nem véletlenül hívjuk fel ilyenkor a mezőgazdászok, hogy nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően járjanak el, hisz minden szikraképződéssel, minden nagy hőfejlődéssel járó esemény ebben a az elszáradt vegetációban effektíve tűz keletkezésre okot adó körülmény lehet.

0: Itt vagyunk a Körmendi Tűzoltóságon Dénes Károly alezredessel, a Körmendi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetőivel, akivel az országos tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos információkat soroljuk, illetve a forróság balesetmentes átvészeléséhez is adunk néhány tippet. Említettük, hogy az egyik körmendi egység most éppen Zsenyén oltja az erdőtüzet. Mi történik ilyenkor, amikor félig üres marad a laktanya? Kik maradnak szolgálatban itt Körmenden? Honnan kaphatnak segítséget egy esetleges közelebbi újabb tűzeset esetén?
1: Az ország minden településére van egy műveleti terv, ami elektronikusan van egy felületen. A megyei ügyeletes kollégák ezek alapján ezeknek a figyelembevételével hajtják végre a riasztásokat. Tehát minden településre van egy elsőnek érkező és ötös fokozatot tudunk, tehát az azt jelenti, hogy az egyes kiemelt tűzesetnél az egy vagy kettő fecskendő hajtja végre, az ötösnél meg ennek a többszöröse. Tehát a kettő között meg ugye van értelemszerűen a többi. Egyébként most ez ilyen hármas kiemelt fokozatból oltják a kollégák ezt a romzsennyi tüzet, az ott az a közép kategória. Tehát nem a legnagyobb, nem a legkisebb, hanem ott középen van belőve. Egyébként, hogy mennyire terhel meg bennünket, nem akarom elkiabálni, de eddig még itt Körmend környékén Isten kegyeltjei vagyunk. Tehát nem voltak annyira nagy területtűzünk, mint mondjuk ott a Sárvár környéki Pápóc környékén, de maradjon is ez így. Egyébként pedig, ha hosszabb időre elmegy tőlünk a körmendi egyes fecskendő, itt most a kollégák azért kevesebben vannak benne, tehát van egy visszaállító járműünk egyfővel, van egy erdőtüzes járműünk egyfővel, nagyjából ennyien maradtak. Ketten egy nagyobb víztartályra rendelkező járművel tudnak itt startakésznek lenni. Ha ez hosszabb ideig tart, akkor a Szentgotthárdi Őrsről lévő négyfős kollégát akkor beszoktuk rendelni Körmendre, és a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a megállapodás értelmében ők meg ilyen standby-ba vannak, akkor úgy egyébként mindig, de akkor már kifejezetten figyelnek. Most azt látom, hogy ugye Sárvári laktanya is kiörült, de zsenyei tűz tekintetében ott is önkéntes egység fog bemenni a laktanyába, hogyha még plusz erőre lenne szükség, de ugyanúgy el tudom mondani nekünk az alalövői ötét, vagy éppenséggel a kondorföltét adott esetben, ha ez nem csak ilyen random olyan riasztás, hanem ezt jól előre lehet velük beszélni, akkor lehet rá számítani. Nyilván ez a műszakok, műszakváltások, munkahét vagy hétvége, ezt befolyásolják, de azt látom, hogy azért, ha akarnak, tudnak nekünk segíteni.

0: Folytatjuk még innen a körmendi tűzoltóságról, ahol Dénes Károly alezredes lát minket vendégül, és szolgál a folytatásban is hasznos tanácsokkal hűség idejére. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Azt már soroltuk, hogy hol nem lehet tüzet gyújtani, de mi a helyzet a saját kertünkkel, udvarunkkal? Ott bátrabban bográcsozhatunk? A katasztrófa védelem csak ajánlásokat és tanácsokat adhat arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan tegyük meg? Milyen szabályok vonatkoznak ránk, hogyha oda-haza gyújtunk tüzet?
1: Igen, hogyha ez ebből a 200 méteres körzetben kívül van, és nem fásításban lakunk, mert azért a lakóvezetőnk nem egy erdő közepén van, akkor természetesen igen. Ami nagyon fontos, amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam. Ha elvadul a buli, akkor baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej, és már nincsen ételkészítés, akkor igen, öntsünk rá vizet, és akkor abból nem lesz baj. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Ezeket a jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben szabályozzák a növényi hulladékot, de a növényi hulladék az növényi hulladék, a bóda nem érthető, mondjuk az eldobott babakocsi meg ilyenek. Természetesen ezek a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és hát legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe, vagy a szabadon ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékonyag lesz. És mindenki egy kicsit körültekintően jár, akkor ezeket a kisebb veszélygócokat nekünk nem éghető anyaggal fogják előkészíteni egy tűzhöz. De hőségriadó is van. Figyeljünk az embertársainkra. Amikor a téli felkészülés, mindig el szoktam mondani, hogy egyedül élők, idős bácsik, néniknek figyeljük a kéményt, hogy van-e füstölés, mert akkor azt jelenti, hogy akkor van benn valaki. Na most füstölés nincs, viszont nem tudjuk, hogy van. Tehát, hogyha figyelünk rájuk, elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor a nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégsőbb baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kérés, az orvosi segítség is. Folyamatosan figyeljünk arra, hogy folyadékot, vizet fogyasszunk, és még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk ebben a tartós kánikulába, a képkocsikba, ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
2: Mit tegyünk, hogyha látunk valahol füstöt, nyilván amellett, hogy az első, hogy értesítjük a hatóságot?
1: Az elmúlt időben volt már olyan, amikor egy főútvonalon egy személykocsi égett, és ott próbáltak beavatkozni az arra haladók, és megállítottak. Hellyel közel sikerült is nekik, de igazából nem tudták megmenteni a járművet. Akkor mindig gondoljunk bele, hogy ha egy rövid gatyába oda megyünk egy tüzet ottan egy porral autóval, akkor az valószínű, hogy nem lesz sikeres. Én azt gondolom, tegyünk meg mindent, amit meg lehet, úgyhogy a testi épségünk legyen veszélybe, lehet szerencsénk is ehhez. Amúgy pedig, hogyha van egy jelzésünk és egy kicsi időnk, akkor talán várjuk meg az elsőnek érkezőket, és akkor a helyszínen adjuk nekik információt. Könnyebb útba igazítani őket, úgyhogy valaki a helyszínen. Vagy éppen, ha sietünk, és van egy arra járó, áthaladó, aki ráér, akkor bízzunk meg azzal, hogy mutassa meg nekik, hogy merre volt az út. Könnyebben kijutnak a tűzoltók, hogyha látják, vagy tudják neki megmondani, melyik tarló, melyik tábla felül kell menni. Bár amíg ugye füstöt látunk, addig azért az odavezeti az ember, csak az odavezető út az lehet torony iránt is, meg lehet egy kicsit varga betűs is.
0: Ha véget ér ez a mostani hőségidőszak, úgy néz ki, hogy a jövő héten megint visszatér majd a kánikula, megy időre biztosan, az augusztus közepe is hasonlónak ígérkezik. Hogyan vészelhetjük ezt át a legkönnyebben, akár odahaza is?
1: Hát a lakások is fölmelegednek. Én otthon az éjszakai alszellőztetés híve vagyok, és akkor ilyenkor, mikor eljövök dolgozni, akkor redőny lehúz, ablak becsuk. Én itt az irodámban is ezt teszem, és amikor reggel bejövök, akkor kinyitom az ajtót, akkor kapok egy ilyen hőpofont, de gyorsabban átszellőzik, hogyha reggel a nyitott ablakokat meg egy kis ventilátorral megkeverem. Aztán, ha jól süt a nap az ablakokon, akkor azért megkapjuk a meleget.
0: Kitartást a körmendi tűzoltóknak, önöknek pedig sokkal nagyobb odafigyelést, és persze lehetőség szerint sok-sok felfrissülést kívánok Dénes Károly ezredesnek, a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltségi vezetőjének. Köszönjük szépen az információkat és a hasznos tanácsokat, no meg a vendéglátást itt a körmendi tűzoltó laktanyában.

0: 99.8. Jövend FM. A napslágere.
1: Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát, ők jönnek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
2: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg.

0: Álláshoz kötve.
1: A Kertmozi is folytatódik?
0: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek, meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
0: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rumkóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@newsresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
0: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness programigazgatóját hallottuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Görmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a Körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak időveszteséget jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Monika információi következnek.
4: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a Vuk és a Brazilok című film vetítése.
3: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, A lakók nyugodtak.

0: Guamát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Varrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Varrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Körmend közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
1: Sporthírek.
0: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli a széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

körmend, ahol megyünk tovább a város kedvenceivel, a frissítős lágerekkel, amelyek bizony ránk férnek a mai napon is. Ráadásul most vizes témákkal jövünk, hiszen az extrém időjárás a vasi ivóvízhálózatot is meglehetősen komoly próba elé állítja. Itt Körmenden is érvényben van az elsőfokú vízkorlátozás, ennek a különböző szabályairól is beszélünk majd, és adunk néhány hasznos tippet szakértő vendégünkkel arról, hogyan tudunk takarékoskodni az ivóvízzel a hőhullám alatt. Vendégünk lesz Németh Gábor, a Vasi Víz ZRT műszaki igazgató helyettese. Tartsanak velünk!

0: háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti most már jó néhány napja a szolgáltató. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a vasi vízért is azt javasolta, hogy most halasszuk el a medencék feltöltését, az automosást vagy a pázsit locsolását. Hogy pontosan erre miért van szükség, milyen helyzetben van vajon a vasi ivóvíz készlet, főleg itt a Körmend környéki kutak, milyen állapotban vannak, rögtön megtudjuk sok hasznos információ mellett Németh Gábortól, a Vasi Víz Zrt. Műszaki igazgató helyettesétől.
1: Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Sajnos az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos, mint azt a június végi, július elejé hírekből hallható volt. Azért itt a szomszédos Zala megyében is voltak ellátási zavarok, illetve a főváros környékén. Bár nem mindig csak az asszálya hibás az ilyen ellátási problémákért, hanem a vízvételezési szokások, a különböző agglomerációs átrendeződések. Tehát nem mindig az asszálya hibás a vízellátás esetében. Én azt gondolom, hogy a jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Függetlenül attól, hogy ez pillanatnyilag okoz ellátási problémát egyes területeken vagy nem, az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell. Nem csak azért, hogy ma-holnap tudjuk használni, hanem majd, hogy a gyermekeink, unokáink is bőséggel tudjanak ivóvízhez jutni, és nekik is természetes legyen az, hogyha otthon megnyitnak egy csapot, akkor abból jó minőségű víz folyik, amit el tudnak fogyasztani, illetve egyéb szociális igényre is fel tudnak használni.
0: Korábban mindenki azt gondolta, hogy mi itt a Kárpát-medencében nagyon jó helyzetben vagyunk, hát a vízkészleteink azok szinte kifogyhatatlanok, meg hát különben is hozzánk állandóan érkeznek folyókon keresztül nagyobb árhullámok is. Aztán számtalan érték mostanában az elmúlt években bebizonyította, hogy ez nem feltétlenül van így.
1: Valóban hallani ezekről. A vízmegtartás az inkább vízügyi feladat. Minket itt Vas megyében egyébként talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni időjárási körülményekre vagy a felszíni hatásokra, de egyes helyeken ez egyébként tapasztalható ezeknek a vízbázisoknak is a kevésbé hatékony visszatöltődései vagy utánpótlódása.
0: Ilyenkor akaratlanul is megnő a vízfogyasztás, ugye, ha nem figyelünk, de hát nem árt, hogyha takarékoskodunk, erre hívja fel a szolgáltató is a figyelmet. Mit tehetünk, mi az, amire figyeljünk egy ilyen hőség időszakban?
1: Igen, hát azt mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet ütjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, illetve az otthoni medencék töltése is egy olyan plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb vízellátási területünkön egyébként a reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna. Baby,

0: Körben, de FM, ahol a rendkívüli hőségben folytatjuk a vízes témát. Itt van velünk továbbra is a vonalban Németh Gábor, a Vasi Víz ZRT műszaki igazgató helyettese. Soroljuk már is a további hasznos jó tanácsokat, mi az, amivel mi is takarékoskodni tudunk, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy biztonságos maradjon a vízellátás a térségben.
1: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen csepegtetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán, illetve az autómosásokat kellene talán átütemezni, kevésbé az ilyen magas fogyasztású időszakokban, ezt talán erre is oda lehetne figyelni, illetve a lakosság is ellenőrizheti a saját belső hálózatát a vízórának a figyelésével, mert nyilván a belső vízelfolyások is olyan plusz terhet jelentenek a vízellátásban, amik aránylag könnyen kiküszöbölhetők, illetve az ilyen problémák viszont a lakosság zsebére is mennek, hiszen az ott elfolyt vizeket meg kell fizetniük.
0: Napszakra lebontva, van esetleg jó tanács arra vonatkozóan, hogy mikor öntözzünk, mikor nincs túlterhelve a hálózat, vagy mikor okozzuk a legkisebb problémát?
1: A reggel 6 óra, 8 óra időszak az, ami egy nagyobb csúcsigénybevétel, illetve az este 7 órától 11 óráig, ami azért egy széles időszaknak tűnik, de hát sokan este, amikor hazaérkezünk, akkor nyilván igénybe vesszük a fürdőszobát, ki mikor tudja ezt megtenni, hogy ér haza, mikor végez az otthoni teendőivel. Tehát ezek azok az időszakok, amikor azért jelentősebb, nagyobb igények jelentkeznek a hálózatokon.
0: Van a megyében olyan terület, ahol bár nem kellett szintén még eddig korlátozásokat bevezetni, de esetleg nagyobb figyelmet kell majd fordítani a kutakra, azok minőségére és terítettségére? Tehát lehet-e gond valahol a megyében? Van-e olyan terület, amire azért jobban figyelnek a szakemberek is?
1: Természetesen van. Annyit el lehet mondani általánosságban, hogy a vízellátó rendszereink ezekben a megnövekedett vízigénybe is egy olyan 90-95%-os kihasználtsággal üzemelnek. Viszont van a üzemeltetési területünkön 8 darab olyan település, ahol egy-egy kút biztosítja az ivóvízellátást. Nyilván, hogyha ezeknél a kutaknál történik bármi nemű meghibásodás, ott azért vízellátási zavarokat okozhat. Aztán vannak további olyan rendszerek, ahol egy-egy kút kiesése azért már érezhetőbb lenne a lakosság számára is, akár nyomáscsökkenés, akár rövid idejű vízellátási zavarok, de ezzel még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők. Tapasztaltunk, vagy hallottunk olyat is, ahol elkezdtek korlátozásokat bevezetni, ott pont az ellenkező hatás váltotta ki az intézkedés, megnövekedett az időszaki fogyasztás egy-két napon keresztül, tehát kontraproduktív volt az intézkedés sajnos.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: teszi a hőség a vízellátást, ez a témánk ebben az órában, továbbra is Németh Gáborral, a Vasi Vízérté műszaki igazgató helyettesével beszélgetünk. Előfordulhat-e itt a mi térségünkben, Vasban hasonló helyzet, mint az előző hőhullám alkalmával, nem is olyan messze tőlünk Zalában, hiszen ott a megyeszékhely mellett Zala-Szentgrót térségén is komoly problémák voltak, számtalan korlátozást is be kellett vezetni emiatt.
1: Bármelyik vízmű kerülhet hasonló helyzetbe, hogyha a víztermelés biztosító kutak meghibásodnak, vagy a kutak közül néhány meghibásodik. Tehát egy-egy kut kiesése azért már okozhat zavarokat rendszereken. De a normál üzemben, amikor minden normálisan működik, rendelkezésre állnak a kutyaink, nincsenek jelentősebb csőtörések, akkor az ellátás biztosítható.
0: Nálunk milyen a víz? A körmendi kis térségről mit lehet elmondani, esetleg a Vasváriról vagy az Őrségiről?
1: Jó vízminőség van, Vasváron egy picit lágy a víz, ami a megyébe talán érdekesség, mert Vas megyében jellemzően kemény vizek vannak. A vízellátási kapacitás mind a két rendszeren biztosított, viszont egy picit érzékeny is, tehát hogyha ott például kutak esnének ki a termelésből, akkor már lehetnének ellátási zavarok, vagy intézkedéseket kellene hoznunk akár lakossági körre kiterjesztve is. Azt tudom elmondani, hogy Körmenden nagyjából 2200 köbméter az átlagos vízfogyasztás. Egy ilyen nyári időszakban, amikor előjönnek ezek a 35-40 fokok hosszabb ideig, akkor azért ez 20-25%-kal megemelkedhet. Az idei csúcsunk egyébként június végén egy több mint 2700 köbméteres vízfogyasztást mutatott. Egy napra vonatkozóan, igen.
0: Továbbra is javasolhatjuk egyébként a Vasi víz területén található kutak jó minősége miatt azt, hogy ne parackozott ásványvizet fogyasszanak a vasiak. Ez elsősorban a Szombathely környékieknek szólt régen, de talán másút is nagyon jó minőségű a víz, így van ez még mindig?
1: Így van, ezt bizton állíthatjuk. Ugye gyakran elmondjuk a szektorban, hogy az ivóvíz az egyik legszigorúban ellenőrzött élelmiszer Magyarországon. Folyamatos vízminőségi ellenőrzéseket végez maga a szolgáltató is, egyébként jogszabályi kötelezettségekből adódóan, illetve a népegészségügy is rendszeresen vesz vízmintákat és ellenőrzi a vízminőséget. Azt elmondhatjuk, hogy a megyében nagyon sok olyan vízellátó rendszer van, ahol semmilyen vegyszert nem kell használnunk, hogy jó minőségű ivóvizet biztosítsunk. Tévhit az például nagyon sokszor előfordul, lakossági panaszokként jelentkezik, hogy fehér víz folyik, vagy fehéres víz folyik ki a csapokból, ami aztán egy pici idő után eltávozik. Ez nem vegyszerből adódó, ez a levegő, apró levegő buborékok, ahogy bekerülnek esetleg a hálózatba valamilyen üzemzavar következtében, egy csőtörésjavítás után például bekerülhetnek levegő buborékok. Ezek teljesítik el egy picit a vizet, ez szépen eltávozik a vízből egy fél perc, egy perc alatt, ennek semmi köze klórozáshoz és egyéb vegyszer használathoz. Hát ha látnánk a vízben, szabad szemmel az nagy probléma lenne. Ahol klóroznak egyébként, ott is nagyon minimális a klórmennyiség, amit a hálózati vízbe juttatnak a szolgáltatók, és jellemzően ez a klórmennyiség, ez azért el szokott fogyni a mire felhasználókhoz ér, tehát ott már szinte kimutathatatlannak kell lenni. Igazából mindenhol ivóvízminőségnek megfelelünk. Szombathelyen vannak olyan kutak, ahol tényleg magas az ásványi anyagtartalma a vizeknek, de a megyében több helyen is. Ahol kemény a víz és vízkövesedik, az általában a gépeinknek rossz, a szervezetnek viszont mindenképpen előnyös, mert olyan ásványanyagokat juttatunk a szervezetbe, amire annak szüksége van.
0: Németh Gáborral, a Vasi Víz Zrt. Műszaki igazgató helyettesével beszélgettünk. Köszönjük szépen a rengeteg hasznos információt!

magunkra, hanem az állatokra is érdemes odafigyelnünk. A rekenő hőségben számtalan olyan esetről hallhatunk a napokban, amikor vadállatok elpusztulnak csak azért, mert nem találnak az élőhelyük közelében egy csepp vizet sem, aki teheti, és rendelkezik olyan birtokkal vagy udvarral, amely közel van valamelyik erdőhöz vagy mezőz, akkor tegyen ki legalább egy tál vagy egy lavor vizet a vadállatok számára. A kertünk madaraira pedig sokkal könnyebben odafigyelhetünk a kánikulában, akár a városokban, és arra hívják fel a természetvédők a figyelmet, hogy egy egyszerű madáritató már nagyon sokat segíthet a szomjazó, énekes és egyéb városban megtalálható madárkáknak. Az itató célszerű árnyékos helyre tenni, sekélyen kialakítani, a közepére pedig egy lapos követ helyezni, hogy a madarak biztonságosan leszállhassanak. A víz legyen mindig tiszta, és ha tehetjük, akkor cseréljük rendszeresen, hiszen a madarak nem csak inni, hanem fürdeni is oda fognak járni, csodás látvány nyújtva amúgy ezzel. Arra szintén érdemes figyelni, hogy az itató közelében azért legyen bokor vagy fa, ahová veszély esetén főleg a macskák megjelenésekor el tudjanak bújni, és ne férjenek hozzájuk a ragadozók. Ma pedig már egyszer odaszoktak a kis itatótálkánkhoz, akkor gondoskodjunk róla, hogy mindig legyen friss víz a számukra.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A Város Rádiója rád hangolva.

0: Szia, a pölöskei szörpöket! Legyen mindenkinek édes ez a nyár! Pölöskei, a családi szörp!
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az Aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula, péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
6: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jóformán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni. És nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődött ingatlanokban is szőlőhegyi területen. Ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
5: Módosult ügyfélfogadási rendszerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit. és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hő elnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára is.

0: ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3/4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
1: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli a széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Kész, kész, hát itt van az egész. Az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, ahogy legyek kisza a főnököm nyaggat. Kiborul a Billy, mert az agyamban a dili. Az infarktusom kezd kiújulni, a

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban, ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Varrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Varrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Körmend közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a

0: Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Tökes Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
1: Sporthírek.
0: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon nem várható. Mérsékelt lesz a szél, a Dunántúlon helyenként azonban élénk déli a széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, 39 fokos maximumra számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Mindenkinek szép napot, elindult a délután itt a 99.8-on a Körmend FM-en, pontosan 4:42 van, én pedig ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig leszek itt önökkel, hozok a mai délutánban is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, de leginkább úgy gondolom a hűsítő slágerekre van szükség, hiszen ezáltal talán egy kicsit gyorsabban telik a délutáni munkaidő, hiszen nagyon sokan dolgoznak ebben a hőségben is, amihez kitartást kívánok, és tényleg igyekszem szolgáltatni a jobbnál jobb pörgős zenéket, hogy minél gyorsabban teljen el a munkaidő hátralévő része. Alex Gaudino, Sheena és a Watch Out után Steven Tyler és a Red, White and You Soul. Ezzel kívánok mindenkinek szép délutánt, és kitartást a munkához, na meg jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Térségünkben még akkor a délutánban több helyütt forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol biztosan megnövekedhet a menetidő, az a 86-os számú főút Szombathely Petőfi telepnél. Építési munkálatok lassítják a haladást, jelzőlámpás forgalom irányítás van, aki teheti, az válasszon alternatív útvonalat. Forgalomkorlátozás van érvényben a Medgyeskovácsi Sorokpolány összekötő úton, itt mintegy 15 km hosszúságban félpályás zárás mellett kaszálnak a munkagépek, akár csak a Rum-Szentlénád összekötő úton, itt 7 kilométeren át kell félpályás zárásra számítani. Kám térségében pedig a 87-esen útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást. Vasvár térségében az Alabér-Vasvár összekötő úton szintén félpályás zárás mellett útkarbantartási munkálatok zajlanak. Forgalomkorlátozás van kátyúzás miatt a Vasszent Mihály felsőszörnök összekötő úton, itt 28 kilométeren át egy kiépített tereléses sávban tudnak haladni az autósok. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudja rajtunk keresztül és tájékozódni. Mindemellett a hőség a közlekedőket sem kíméri, sem az autósokat, sem a gyalogosokat, sem a kerékpárosokat, úgyhogy érdemes mindenképpen fokozott óvatossággal közlekedni, hiszen nőhet a reakcióidő, türelmetlenebbekké, figyelmetlenebbekké válhatunk. Vigyázzanak egymásra és magukra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrus mix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

me down to a dead and buried on the edge of your knife.

Alex Warden, Ordinary című sikere forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és az elkövetkezendő napokban továbbra sem enged a hőség, marad a perzselő napsütés, alig lesz felhő az égen, a délutáni csúcshőmérséklet pedig a térségben ismét elérheti a 38 fokot, de helyenként már meg is haladja. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, de ez sem hoz számottevő felfrissülést, az UV-sugárzás pedig továbbra is rendkívül magas, 16 óráig érdemes elkerülni a tűzön napon való tartózkodást, illetve ha mégis muszáj, akkor gondoskodjanak a megfelelő fényvédelemről. Holnap országszerte kitart az extrém forróság, sokfelé 36-42 fok közötti maximumokkal, délután pedig ugyan már gomoly felhők megjelenhetnek, helyenként zápor zivatar is kialakulhat, de ez csak elszórtan enyhíti a meleget. A nagy hőség az egészséges szervezetet is próbára teszi, gyakoribb lehet a fáradtság, a tompaság, romolhat a koncentráció, a trópusi éjszakák miatt pedig sokan nehezebben alszanak. Különösen érdemes figyelnünk az idősekre, valamint a szív-érrendszeri betegséggel élőkre, hiszen ilyenkor nő a rosszul létek, a vérnyomás ingadozás, sőt a súlyosabb keringési problémák kockázata is. A jó hír viszont, hogy pénteken északnyugat felől hidegfront érkezik, elszórt záporokkal, zivatarokkal és élénkebb északi széllel, ami szombatra 7-8 fokos enyhülést hozhat. A hétvége azonban csak rövid fellélegzést jelent, mert hogy vasárnaptól ismét melegedés kezdődik, a jövő héten pedig újra több felé, 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. És egy kis hűsítő ötlet a végére, hogyha már strand vagy a vízpart most nem fér bele, akkor tegyünk néhány mentalevelet, citromkarikát és pár szem fagyasztott bogyós gyümölcsöt egy kancsó hideg vízbe. Nem csak frissítőbb lesz tőle az ital, de a jégkockák helyett a fagyasztott gyümölcsök sem higítják fel, és ebben a kánikulában minden korty számít. Yeah!

Puss Garden és a Lemon Tree szólt a 99.8-on, a folytatásban pedig Lakosi Gabinak adom át a helyemet, hiszen hamarosan 2 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat a térségből, hazánkból és a nagyvilágból, aztán jövök vissza, folytatjuk a délutánt, tartsanak velem, ne menjenek messzire.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
2: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap happartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse passzporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse passzportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse passzport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Lateradzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rumkóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges. A Széges, a sales@museresort.com e-mail címem.

0: Wellness programigazgatóját hallottuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az Aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
3: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jóformán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy

0: az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitva tartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hásas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a Paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét ég volt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
1: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rá.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, itt a 99.81 perccel 4:43 után. Én Tóth Szilé vagyok, tartsanak velem a folytatásban is. Továbbra is szólnak a hűsítő slágerek, na meg persze jó kis érdekességekkel is készültem a hátralévő időre, érdemes fülelni. Kylie Minogue, Kanye West és The Script indították az órát, Hoobastankkel pedig megyünk tovább, The Reason Is You érkezik, de szól majd Horváth Tamás és Nótár Méri legfrissebb közöse is, aminek a címe Mint a viharmadár. Jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: Egy szemfüles hallgatónk küldött nekünk üzenetet, hogy a 8-as számú főúton Magyar Szecsödön mérik a sebességet egy fehér furgonból, úgyhogy csak óvatosan a gázpedállal tartsák be a megengedett sebesség határokat, és vezessenek óvatosan.

Said It All, ez az újdonság forgott a 99.8-on Jax Jones, Leon és Take That előadásában az elmúlt percekben. Augusztus 1-től visszavonásig a közönség kérésére hosszabb ügyfélfogadási idővel várják az érdeklődőket a Batthyány Örökség Központban. A legfontosabb változás talán az, hogy már ezen a héten csütörtökön délután 17 óráig tart nyitva az intézmény, így a korábbinál több idő jut, például jegyvásárlásra. Az aktuális nyitvatartás szerint hétfőn, valamint hétvégén zárva tartanak, kedden és szerdán délelőtt 10 és délután 3:30 közt, csütörtökön délelőtt 10-től 17 óráig, pénteken pedig 10 és 13 óra közt várják a látogatókat. És hogyha már Batthyány Örökség Központ, akkor ne feledjék, ezen a héten a Körmendi Kastély Színház Társulat Gogora Revizor című vígjátékát mutatja be premier keretében pénteken, valamint vasárnap, szombaton pedig Kertmozi várja az érdeklődőket, a Vuk és a Brazilok című filmeket vetítik, ezekre is lehet jegyet vásárolni a Batthyány Örökség Központban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

sent you. Alex Eder és a Heaven Salt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Folyamatosan keressük szerintem a hűsítő tippeket ebben a trópusi hőségben, és többen vagyunk úgy, hogy éjszaka borzasztóan nehéz aludni, olyan, mintha a szaunában lennénk, nem is a hálószobában. Ezért most hozok egy több ezer éves praktikát, amit talán értemes lehet kipróbálni. Az úgynevezett egyiptomi módszer nem igényel klímát vagy drága eszközöket. A lényege, hogy a paplant egy enyhén benedvesített pamut lepedőre cseréljük le. A lepedőt hideg vagy langyos vízbe kell áztatni, majd alaposan kicsavarni, hogy csak nyírkos maradjon. Ahogy a nedvesség az éjszaka folyamán elpárolog, őt von el a testünktől, így természetes módon segíthet hűvösebben aludni. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a matracot egy száraz törölközővel védjük a nedvességtől, és ne használjunk jéghideg vizet, mert az éppen az ellenkező hatást fogja kiváltani, a szervezet hőtermelésbe kezdhet. A szakemberek szerint a nappali hőség ellen továbbra is a bevált módszerek működnek a legjobban, hajnalban érdemes alaposan átszellőztetni a lakást, napközben pedig zárva tartani az ablakokat és leengedni a redőnyöket. Lehet, hogy ez az ókori trükk nem váltja ki a légkondit, de a mostani trópusi éjszakákon sokaknak hozhat egy kis nyugodtabb alvást.

Dessert Wants, What I Want, BB Rexha 2023-as slágere forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, Lakosi Gabinak pedig ismét átadom a stúdiót, hiszen hamarosan 3 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza, hiszen a délutánunkból van még hátra 2 órányi idő, önök sem menjenek messzire. A hírek előtt még Now és Tori Steven, valamint a You Know What I Need szól, rád hangol.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend

0: rendező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
1: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
0: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Warrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Kerment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas kombogárd a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Warrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Kerment közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
2: Sporthírek.
0: A kanadai hatóságok közel 21 000 olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os

0: kosárlabdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Katy Perry és a Daisy szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Itt a 99.8-on folytatódik a délután, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, már csak alig 2 órányi időnk van hátra. Hamarosan belevetjük magunkat a kalendáriumba, hiszen augusztus 5-e van, mind a mellett, hogy a Krisztinák ünnepelnek, számos híres szülötte is van ennek a napnak, hogy kikök, arról lesz szó hamarosan. Előtte pedig a zenéje a főszerep, James Blunt és Ward Thomas közösével megyünk tovább. Indul a Halfway.

Gossip, Måneskin és Tom Morello közöse forgott itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Augusztus 5-e van, ahogy már említettem, és így ezúton is nagyon sok boldogságot kívánunk minden Krisztinának és minden ma ünneplőnek. Viszont a mai naphoz több ismert személy születésnapja is kötődik. Ezen a napon látta meg például a napvilágot Neil Armstrong, amerikai űrhajós, akit a történelem az első emberként tart számon, aki a hold felszínére lépett. Az Apollo 11 küldetés során 1969. július 20-án hangzott el a világhírű mondat, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Bár a holdra szállás körül évtizedek óta keringenek különféle összeesküvés elméletek, amelyek a fényviszonyokat, az árnyékokat vagy éppen a fotók egyes részleteit vitatják, a tudományos bizonyítékok és a történelmi dokumentumok alapján az Apollo 11 küldetés valóban megtörtént, Neil Armstrong pedig az első ember volt, aki a holdra lépett. És hogyha már hírességek, akkor evezzünk hazai vizekre, és maradjunk is szó szerint a vizeknél, ugyanis ezen a napon ünnepli születésnapját Faragó Tamás, olimpiai világ és Európa bajnok vízilabdázó, minden idők egyik legnagyobb magyar pólósa, aki játékosként és edzőként is maradandót alkotott. Isten éltesse az ünnepelteket, és természetesen még egyszer minden Krisztinát.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Miami. South Beach, bringing the heat.

Nincs nyárszörpe nélkül, akinek pedig van a kertjében bodza, málna, ribizli, menta, vagy bármilyen gyümölcs, amiből szörp készíthető, az jó eséllyel minden évben eltesz néhány üveggel a kamra polcra, hiszen nincs is jobb érzés, mint a nyár vagy a tavasz ízeittel közepén újra elővenni egy pohár hűsítő ital formájában. A szörpök ráadásul nem csak nálunk népszerűek, világszerte egyre többen választják az alkoholmentes italokat, különösen a fiatalabb generáció tagjai. Ennek köszönhetően pedig egyre izgalmasabb ízek jelennek meg a piacon. A klasszikus bodza és málna mellett ma már bazsalikomos eperrel, marakujával vagy éppen fűszeres almával készült változatokkal is találkozhatunk. A magyar kézműves szörp készítés ráadásul úgy tűnik, hogy nemzetközi szinten is egyre nagyobb elismerést kap. A világ egyik legrangosabb gasztronómiai megmérettetésén például idén több hazai szörp különlegesség is rangos díjat nyert, köztük több kétcsillagos minősítést is, amelyet csak a kiemelkedő minőségű termékek érdemelnek ki. Úgy tűnik tehát a szörp már rég nem csak a nagymama kamrájának kincse, hanem egy olyan ital, amely a hagyományt és a modern gasztronómiát is összeköti, ráadásul ezekben a forró napokban alig, ha lehetne jobb frissítő.

99.8. Dörmend FM. I could stay awake just to hear.

I don't wanna miss a thing. Ez a klasszikus Aerosmith sláger szólt az elmúlt percekben itt a 99.8-on a Körmend FM-en, Lakosi Gabi pedig hamarosan ismét vált itt a stúdióban. 4 órakor hozza a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök majd utána vissza. A délutánunk utolsó órájával önök sem menjenek messzire, Shoes, és a Won't Forget You, ez a jó kis dal pedig szól még a hírek előtt, ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A

0: Mosvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntöző berendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
1: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődeti ingatlanokban is szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
0: Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3/4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
2: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.

az utolsó órája is elindult a délutánunknak itt a 99.8-on, pontosan 4:50, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem ebben a rövid kis 45 percnyi időben még, igyekszem ezt az időt is megtölteni. Jobbnál jobb zenékel, Nickelback után Capital Cities érkezik, és a Safe and Sound, valamint itt lesz velünk Ed Sheeran, és tőle pedig szól majd az Eyes Closed, jó rádiózást!

Mango Rains és a Mosolyka víz tükrén szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. 60 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a The Beatles Revolver című albuma, amelyet a mai napig minden idők egyik legfontosabb popzenei lemezeként tartanak számon. Nem egyszerűen egy új Beatles album volt, hanem egy igazi fordulópont, ugyanis a zenekar ekkor kezdett igazán kísérletezgetni a stúdió technikával, visszafelé játszott hangsávok, szalaghúrkok, különleges hangeffektek és eddig szokatlan hangszereket is használtak. Producerük George Martin később úgy fogalmazott, hogy a stúdió maga is hangszerré vált. A lemezen olyan máig ismert dalok kaptak helyet, mint a Yellow Submarine, az Eleanor Rigby, a Taxman vagy a Tomorrow Next Knows. A vonósok, az indiai hangszerek és az újszerű hangzások teljesen új irányt mutattak a popzenének, és számtalan későbbi előadóra voltak hatással. Érdekesség, hogy az album megjelenése egy korszak végét is jelentette. A Beatles dalai ekkora már annyira összetettek lettek, hogy a kor koncert technikájával szinte lehetetlen volt ugyanúgy megszólaltatni őket élőben. A zenekar még 1966-ban felhagyott a turnézással, és minden energiáját a stúdió munkára fordította. Az album borítója is legendává vált, a fekete-fehér grafikát Klaus Voormann készítette, amely 1967-ben Grammy-díjat nyert, és a rajongók milliói keresik rajta ma is a rejtett részleteket és apró titkokat. Hát Isten éltesse a 60 éves Revolver című albumot, amiről most nálunk a Yellow Submarine szól, ráthangolva.

Hasta luego.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád

Chris Melchak és Mikéko Stranger című közöse szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Még mindig maradunk egy kicsit a zenei hírek világában. Ezúttal pedig a Linkin Park kerül nagyító alá, ugyanis a zenekar hivatalosan is bejelentette Unshattered című dokumentumfilmjét, amely várhatóan szeptember 30-án kerül majd a mozikba. A filmhez pedig készül egy koncertalbum is. Magát a dokumentumfilmet a zenekar DJ-je Joe Hahn rendezte, aki korábban több Linkin Park videóklipet is jegyzett, és elmondása szerint az alkotás a zenekar egyik legnehezebb, ugyanakkor legmeghatározóbb időszakát mutatja be, a gyászt, a bizonytalanságot, a barátság erejét, na meg az újrakezdést. A történet a 2022-es stúdió munkálatoknál veszi fel a fonalat, és végig követi, hogy hogyan született meg a zenekar visszatérő albuma. A filmben exkluzív interjúk, kulisszák mögötti felvételek, valamint a São Paulo-ban adott teltházas koncert legemlékezetesebb pillanatai is helyet kaptak. Erről a fellépésről készült a koncertalbum is. A film előzetese már megjelent, a zenekar pedig egy élő koncertfelvételt is közzétett, a Somewhere I Belong című dalból. Az Unshattered így nem csak a Linkin Park történetének egy fontos fejezetét fogja bemutatni, hanem egy olyan történetet is, amely a veszteségről, az összetartozásról, na meg a tovább lépésről szól. Tehát szeptember 30-án érkezik a Linkin Park Unshattered című dokumentumfilmje, és mellé a koncertalbum is. És hogyha már Linkin Park, akkor érkezik nálunk a The Emptiness Machine című dal, itt a 99.8-on. Rád hangolva.

99.8. Rap hangol van.

Fábrán és Junac, Please the Rosy című közöse után búcsút kell, hogy vegyek önöktől, hiszen ha végéhez ért a mai délutánunk itt a 99.8 hullámhoztán a Körmend FM-en, ami azt jelenti, hogy mindjárt Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, a folytatásban pedig szólnak a jó zenék, úgyhogy ne menjenek messzire a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Holnap ugyanígy 1 és 5 között számítok a figyelmükre, egy jó kis laza délutánnal, hűsítő slágerekkel, meg sok-sok érdekességgel tartsanak akkor is velem, mert pedig további szép estét kívánok mindenkinek, jó pihenést, kellemes időtöltést, na és persze jó rádiózást velünk. Holnap találkozunk. 1, 2, 3.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
2: Elindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Laterazzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek, meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rumkóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: től visszavonásig módosult a Körmendi Batthyány Örökség Központ, a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor, ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A Kulturális Központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát, így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Warrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Warrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Körmend közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
2: Sporthírek.
1: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record?

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az Aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jóformán, csak barna kégett fűcsomó.

0: Vas vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hásas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
1: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

szélete, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyért.

0: 8:30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A Kulturális Központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a Vuk és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát. Így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Warrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Kerment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Warrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Kerment közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
2: Sporthírek.
1: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Mr. Fame. Call me what you like, as long as you call me.

save you from yourself.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Mosvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jóformán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a külterületi ingatlanokban is szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
1: Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitva tartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon.

0: egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hő elnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perseidia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét ég volt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
1: Sporthírek.
0: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubban.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: estét, Körmend! Visszatér a sportpiac. Tudják, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. A mai adásban lesz szó a két hete elrajtolt NB1-ről, Gulácsi Péter Spanyolországba szerződéséről, nyílt vízi úszásról, de nem maradhat ki természetesen a térségünket érintő fontosabb sporthírek csokra sem. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk!
1: Kezdődik a sportpiac. A mikrofonnál Tóth Gábor.

férfi 5 km aranyát is a német Florian Welbrock vitte el, s akárcsak a 10 km-es távon ezúttal is Betlehem Dávid végzett a második helyen a párizsi vízes Európa bajnokságon. Rasovszky Kristóf a 7., Kovács Seres Hunor a 21. helyen végzett a nyíltvízi úszók mezőnyében. Elképesztő izgalmakat hozott a női mezőny is, ahol az 5 km-es versenyszámot ma, azaz szerda délután rendeztek. Akárcsak 10 kilométeren Mihály Falvi Farkas Viktória végig az élbolyban haladt. Többször az élen vezette a mezőnyt, aztán akárcsak kedden váltott egyet az iramán Ginevra Tadeucci, és akárcsak tegnap az olasz ezúttal is elsőnként ért be a célba, a mi bánatunkra. De remélhetőleg az az ezüst is szépen fog csillogni.

0: Ebben a tikkasztó hőségben nem csoda, hogy nyílt vízi úszással kezdtük a sporthíreknek a sorát, ám de menjünk át egy kicsit a futballpályákra, mert hogy zajlik az átigazolási szezon szerte a világban, és elképesztően magas fordulatszámon pörög a nemzetközi piac, ahol az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy végre révbe ér-e a Jan Diomandé átigazolás ügy. Ő az a játékos, aki az RB Leipzig fiatal tehetsége. A fiatal szélsőt hetek óta környékezi a Real Madrid, és most úgy néz ki, hogy végre révbe érhet az üzlet. Ám a Lipcsének a sportigazgatója még egy üzenetet hagyott, ami szerint a Real Madrid egyenlőre még nem kapott teljes mértékben zöld utat, mivel az ausztriai edzőtáborába a Lipcse még magával vinné a szélsőt. Ez viszont azt jelentheti, hogy kicsúszhat a Real kezei közül a fiatal támadó, mert ha elmegy az edzőtáborba, akkor valószínűleg már a szezont is megkezdi. Talán keveslik a lipcseiek a pénzt, vagy ez is csak egy transferfogás, hogy még jobban feltornázzák az árát? Ezt nem tudhatjuk, mindazonáltal csillagászati összegről beszélnek már most. 120 millió eurónál tart jelenleg a licit, de nem tudjuk, hogy ennek még hol lehet a vége, mert ha Real Madridról beszélünk, ott aztán nincsen felső határ.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

átigazolás, akkor fontos megemlíteni egy magyar vonatkozást is az RB Leipzig kapcsán, ugyanis Gulácsi Péter nagy bravúrt is bemutatott a Villarrealban, de ezt már csak azután tette, hogy átigazolt Lipcséből. Mint arról már korábban tudni lehetett, a magyar válogatott ex-hálóőre a spanyol Villarreal kedvéért 11 év után távozott az RB Leipzig csapatától. A távozó kapus már most túl van az első edzőmérkőzésén, és végig is védte a felkészülési mérkőzést. Az ő bravúriának is köszönhető volt, hogy 1-0 arányban legyőzték a Levante együttesét. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató FC Liverpoolból legendaként távozó Mohamed Salah a jelek szerint új csapatának törökországi csapatot keresett és talált is. A Merseyside-ról ingyen távozó egyiptomi sztár azonban meglepetésre nem a nagy gigászok egyikét választotta, tehát se nem a Fenerbahçe, sem pedig a Galatasaray Besiktas duó egyikét fogja erősíteni, hanem óriási meglepetésre a Trabzonspor csapatát választotta következő célállomásként.

Szerdán fog összeülni Vinicius Junior és a Real Madrid. A szerződés hosszabbítás lesz a tárgyalásnak a központja. Az átigazolási piacot és a profi labdarúgás közvéleményét hetek óta azt tartja lázban, hogy mi lesz a brazil szélső sorsa, ugyanis a játékost megkörnyékezte az angol Arsenal. Tudniillik, a brazil játékos kevesli a fizetését. A Real maximum évi 22 millió eurót hajlandó adni a játékosnak, ám Vinicius évi 30 millió eurót akar keresni. Ez az, ami a londoniak malmára hajthatja a vizet, ugyanis a pletykák szerint ők megadnák Viniciusnak és a menedzserének az általuk felvázolt fizetési igényt. A Real Madridon belül több befolyásos ember is hajlik az eladás felé. Az Arsenalnál kezdenek optimisták lenni, nagyjából 150 millió eurós transferről lenne szó, és kétségtelenül ez lenne a nyár igazolása. Más kérdés, hogy a botrányos viselkedéséről is híres brazil szélső nem tudni, hogyan illene be Mikel Arteta keretébe. Minden esetre, ha hinni lehet az egyes híreknek, a projekt, amit a spanyol mester felvázolt, az Vinicius köré építené a teljes csapatot. Ami biztos, hogy nem érezné magát egyedül a klubnál a játékos, ugyanis Bruno Guimarães személyében még egy válogatottbeli csapattársa lehetne az öltözőben. A Newcastle középpályása ugyanis már hivatalosan is az észak-londoniak játékosa lett, miután hosszú egyeztetések után a mai napon 75 millió fontban állapodtak meg egymással a felek. Így tovább erősödik az elmúlt idényben angol bajnokságot nyerő és bajnokok ligája döntőt játszó ágyusok kerete.

0: érkezzünk a magyar vizekre vissza, ugyanis az itthoni játékos mozgások is borzasztóan izgalmasak. Újabb magyar fiatal mondott búcsút a hazai langyos víznek. Hivatalossá vált, hogy az Újpest védője Margraf Ákos 41 nap után a dán Köbenhavenhez igazol. Ezzel ő lett a 15. olyan játékos a nyáron, aki sikeresen kimenekült az NB1 szorításából a határon túlra. Úgy tűnik, a nyugati transferpiacon hirtelen megnőtt a bizalom a magyar lábak iránt. Vagy legalábbis a menedzsereknek sikerült eladniuk az illúziót, hogy a hazai meccs tempó kompatibilis az európai elvárásokkal. A játékos ügynökök persze dörzsölik a tenyerüket. Kovács Dominik, aki többek között a holland Ado Den Haaghoz igazoló Bárány Donátot és a francia Szenet-Hienbe szerződő Csongvai Áront is képviseli, lelkesen nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy a honfiak végre valódi értékként jelennek meg a piacon. A kinti sikersztorik mellett persze a klasszikus hazatérős narratíva is dukál. Dénes Vilmos, miután a belga élvonalbeli Kotreik mezét a DVSC szerelésére cserélte, sietett leszögezni, hogy a külföldről való hazakullogás egyáltalán nem visszalépés. Sőt, nyilvánvalóan csak egy tudatos taktikai visszavonulásról van szó. Közben az NB2-es Fehérvárnál sem tétlenkedtek, bár az erősítés iránya meglehetősen sajátos. Sikerült megkaparintaniuk Hársfalvi Andrást, azt a kapust, aki az előző idény végén még a másodosztályból is csúfosan kieső Budafok hálóját őrizte. Így a székesfehérvári kapusgondokra a harmadosztály küszöbéről érkezett a megváltás. Végül, de nem utolsó sorban, egy kis görög dráma is jutott a végére. Vitális Milán megérkezett az aténi kánikulába, és a tervei szerint szerdán alá is írják a kontraktust az AEK Aténnál. Ha minden a forgatókönyv szerint alakul, akkor a péterfei fenegyerek Varga Barnabás saját maga mellé kap még egy magyar játszótársat, akivel közösen próbálhatják meghódítani Hellászt, vagy legalábbis túlélni a forró görög nyarakat. És maradt még egy magyar átigazolási sztori a végére, ugyanis hazatért a tékozló fiú. A 88-szoros válogatott Nagy Ádám a múlt héten végre visszatalált a Ferencvároshoz, és bár a cipőjét még nemigen koptatta a gyepen, a neve már is ott díszeleg az Európa Liga keretében. A 31 éves középpályástól alig hanem azt várják a Népligetben, hogy rutinból megoldja a feladatot, és szerdán a lengyel Gónyik Zabre elleni harmadik selejtezőkörös odavágón azonnal gatyába rázza a meccset. Remélhetőleg a külföldi légióskodás évei alatt szerzett porcos tapasztalatai elegek lesznek ahhoz, hogy ne csak a kispadot melegítse, hanem valóban felpörgesse a zöldfehérek játékszervezését.
1: Sportpiac. A magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

0: A végére hagytuk a legjobbat, a desszertet, vagyis az Aegis Körmenddel kapcsolatos híreket. Lassan, de biztosan formát ölt a nagy átalakuláson áteső csapat, ugyanis a magyar magot már hetekkel ezelőtt sikerült összegerebjézni. Sopronból Takács Kristóf, Oroszlányból Csuti Kornél, Újbudáról Turcsányi Nándor és Paksról Cahil Erik érkezett. A klubikon Ferenc Csaba felakasztotta a csuklószorítót, és egyenesen az irodába ült át szakmai vezetőnek. Miközben a távozók listája is szép hosszúra nyúlt. A vasi szurkolók azonban a legnagyobb attrakcióra, az első amerikai légiósra vártak, és a vezetőség végre bejelentette az új megváltót. A választás a 2002-es születésű 190 centis Marques Warrickra esett, aki a Missouri egyetemi évei után rögtön igazi kosárlabda világjáróként kezdte meg saját karrierjét. Először a koszovói bajnokságot szórta meg pontokkal, ami nem éppen egy NBA referencia, de 21,8 pontos átlagával lenyűgözte a kérőket, és villámgyorsan Izraelbe tette át a székhelyét, ahol folytatta a kosárgyártást. 24 meccsen 19 pont. A körmendiek most abban reménykednek, hogy a pontéhes amerikai vándormadár a vasi dzsungelben sem veszít a dobálási kedvéből, és nem csak egy újabb átutazó vendég lesz a piros-feketék mezében. A csapat tehát véli kész, és már nagyon várjuk, hogy a vezetőség mit fog kihozni ebből, ugyanis nagyon nagy szükség lenne itt egy újabb bajnoki címre Körmenden. Nem tudjuk, hogy elérhető ez a cél, de bízzunk a legjobbakban. Köszönöm, hogy velem tartottak, a mai sportpiac ezennel itt véget ért, de ne csüggedjenek, ugyanis fogunk még jelentkezni friss és ropogó sporthírekkel. Ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. További jó rádió hallgatást kívánok mindenkinek!
1: Ez volt a Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik. Csá!

szólt a szüntelen. Őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, botlom kőpokó, szilánkos mennyország.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Görmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Mónika információi következnek.
2: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát. Így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Warrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves 190 cent

0: szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Ez a Körmend FM szerda délelőtt, kitartást mindenkinek a hűségben, mindjárt folytatjuk frissítő slágerekkel, előtte azonban a körmendi tűzoltóságra látogatunk. Itt fogadott minket a körmendi katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője, Dénes Károly alezredes, akivel a hőség időszakra szolgálunk hasznos tanácsokkal, tippekkel, illetve az országos tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos hasznos információkkal is jelentkezünk a következőkben. A körmendi tűzoltóságon beszélgetünk Dénes Károly alezredessel, a katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjével. Tűzgyújtási tilalom van érvényben, és amikor itt ülünk, éppen Zsenyire riasztották az egyik körmendi egységet egy szabadtéri ajnövényzet tűzhöz. Hogy kell elképzelnünk ilyen forróságban ezeket a vonulásokat? Mi az, aminek ki vannak téve a körmendi tűzoltók egy-egy bevetésen? Hány fokos lehet most ennél a jelenlegi tűzesetnél a hőmérséklet, ahol tartózkodniuk kell az oltás során?
1: Csak abból induljunk ki, hogyha egy utcai ruhába, egy autó mellett állva a beülés előtt, akkor érzékelhetjük egy rövid nadrág vagy pólóba, hogy milyen meleg van. Na most az én tűzoltó kollégáim teljes védőruhába vannak, egy elég vastag nadrágba, csizmába, háromnegyedes kabátba, sisakba, kesztyűbe, és így mennek bele abba a nem kis hőmérsékletbe, meg hát füstös, füstelteli, szabadtéri erdőrészbe. Nagyon megterhelő a tűzoltó szervezetére is, nagyon megterhelő azoknak a minket segítőknek is, akik ilyenkor akár erőgéppel vagy mezőgazdasági géppel a helyszínen vannak.
0: A szárazság az nagyon régóta tart, tetőzik a kánikula is, tehát az is hozzájárul, akkor sokkal nehezebb az oltás?
1: Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, tehát épp az Alföldön hallottam olyan, hogy rét meg kaszáló, ezeket a fogalmakat el kell felejteni, mert csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez, hisz nem olyan régen egy plébános úr hívott engem föl, hogy hittanos tábor lenne, a szombathelyi parkerdőben lenne valami kis szalonnasütés, hogy ez ilyenkor mehet-e, hát nem tudtam neki finomabban mondani, hogy taxatíve tiltásban van, hisz a lényeg az a tűzgyűjtási tilalomban pontosan, hogy erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, de ebbe természetesen az erdei kijelölt tűzrakóhelyeket is bele kell írni, tehát nem lehet 200 méteres körzeten belül a külterületi ingatlanokba is, most mire gondolok ilyen szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés. Hát nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni a tűz, mert hát van sok éghető anyag. Nem véletlenül hívjuk fel ilyenkor a mezőgazdászok, hogy nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően járjanak el, hisz minden szikraképződéssel, minden nagy hőfejlődéssel járó esemény ebben a lászárad vegetációban effektíve tűzkeletkezésre okot adó körülmény lehet.

0: Körmendi Tűzoltóság Göndénes Károly alezredessel, a Körmendi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetőivel, akivel az országos tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos információkat soroljuk, illetve a forróság balesetmentes átvészeléséhez is adunk néhány tippet. Említettük, hogy az egyik körmendi egység most éppen Zsenyén oltja az erdőtüzet. Mi történik ilyenkor, amikor félig üres marad a laktanya? Kik maradnak szolgálatban itt Körmenden? Honnan kaphatnak segítséget egy esetleges közelebbi újabb tűzeset esetén?
1: Az ország minden településére van egy műveleti terv, ami elektronikusan van egy felületen. A megyei ügyeletes kollégák ezek alapján ezeknek a figyelembevételével hajtják végre a riasztásokat. Tehát minden településre van egy elsőnek érkező és ötös fokozatot tudunk. Tehát az azt jelenti, hogy az egyes kiemelt tűzesetnél az egy vagy kettő fecskendő hajtja végre, az ötösnél meg ennek a többszöröse. Tehát a kettő között meg ugye van értelemszerűen a többi. Egyébként most ez ilyen hármas kiemelt fokozatból oltják a kollégák ezt a Rumzsenyi tüzet, az ott az a középkategória. Tehát nem a legnagyobb, nem a legkisebb, hanem ott középen van belőle. Egyébként, hogy mennyire terhel meg bennünket, nem akarom elkiabálni, de eddig még itt Körmend környékén Isten kegyeltjei vagyunk. Tehát nem voltak annyira nagy területtűzünk, mint mondjuk ott a Sárvár környéki, Pápóc környékén, de maradjon is ez így. Egyébként pedig, ha hosszabb időre elmegy tőlünk a körmendi egyes fecskendő, itt most a kollégák azért kevesebben vannak benne, tehát van egy visszaállító járműnk egyfővel, van egy erdődüzes járműnk egyfővel, nagyjából ennyien maradtak. Ketten egy nagyobb visszatárra rendelkező járművel tudnak itt startakésznek lenni. Ha ez hosszabb ideig tart, akkor a Szentgotthárdi őrsről lévő négyfős kollégát akkor beszoktuk rendelni Körmendre, és a Magyar Laki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a megállapodás értelmében ők meg ilyen standby-ba vannak, akkor úgy egyébként mindig, de akkor meg kifejezetten figyelnek. Most azt látom, hogy ugye Sárvári laktanya is kiörült, de Zsenyei tűz tekintetében ott is önkéntes egység fog bemenni a laktanyába, hogyha még plusz erőre lenne szükség, de ugyanúgy el tudom mondani nekünk az alalövői ötét, vagy éppenséggel a kondor föltét adott esetben, ha ez nem csak ilyen random olyan riasztás, hanem ezt jól előre lehet velük beszélni, akkor lehet rá számítani. Nyilván ez a műszakváltások, munkahét vagy hétvége, ezt befolyásolják, de azt látom, hogy azért, ha akarnak, tudnak nekünk segíteni.

0: Kezdjük még innen a körmendi tűzoltóságról, ahol Dénes Károly alezredes lát minket vendégül, és szolgál a folytatásban is hasznos tanácsokkal hűség idejére. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Azt már soroltuk, hogy hol nem lehet tüzet gyújtani, de mi a helyzet a saját kertünkkel, udvarunkkal? Ott bátrabban bográcsozhatunk? A katasztrófa védelem csak ajánlásokat és tanácsokat adhat arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan tegyük meg? Milyen szabályok vonatkoznak ránk, hogyha oda-haza gyújtunk tüzet?
1: Igen, hogyha ez ebből a 200 méteres körzetben kívül van, és nem fásításban lakunk, mert azért a lakóvezetőnk nem egy erdő közepén van, akkor természetesen igen. Ami nagyon fontos, amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam. Ha elvadul a buli, akkor baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej, és már nincsen ételkészítés, akkor igen, öntsünk rá a vizet, és akkor abból nem lesz baj. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályait is. Ezeket a jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok rendeletben szabályozzák a növényi hulladékot, de a növényi hulladék az növényi hulladék, abból oda nem érthető, mondjuk az eldobott babakocsi meg ilyenek. Természetesen ezek a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és hát legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe, vagy a szabadba, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékonyag lesz. És mindenki egy kicsit körültekintően jár, akkor ezeket a kisebb veszélygócokat nekünk nem éghető anyaggal fogják előkészíteni egy tűzhöz. De hőségriadó is van. Figyeljünk az embertársainkra. Amikor a téli felkészülés, mindig el szoktam mondani, hogy egyedül élők, idős bácsik, néniknek figyeljük a kéményt, hogy van-e füstölés, mert akkor azt jelenti, hogy akkor van benn valaki. Na most füstölés nincs, viszont nem tudjuk, hogy van. Tehát, hogyha figyelünk rájuk, elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégsőbb baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kérés, az orvosi segítség is. Folyamatosan figyeljünk arra, hogy folyadékot, vizet fogyasszunk, és még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk ebben a tartós kánikulába, a képkocsikba, ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk meg gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
2: Mit tegyünk, hogyha látunk valahol füstöt, nyilván amellett, hogy az első, hogy értesítjük a hatóságot?
1: Az elmúlt időben volt már olyan, amikor egy főútvonalon egy személykocsi égett, és ott próbáltak beavatkozni az arra haladók, és megállítottak. Hellyel közel sikerült is nekik, de igazából nem tudták megmenteni a járművet. Akkor mindig gondoljunk bele, hogy ha egy rövid gatyába oda megyünk egy tüzet oltani, egy porral oltóval, akkor az valószínű, hogy nem lesz sikeres. Én azt gondolom, tegyünk meg mindent, amit meg lehet, úgyhogy a testi épségünk legyen veszélybe, lehet szerencsénk is ehhez. Amúgy pedig, hogyha van egy jelzésünk és egy kicsi időnk, akkor talán várjuk meg az elsőnek érkezőket, és akkor ott a helyszínen adjuk nekik információt. Könnyebb útba igazítani őket úgy, hogy valaki a helyszínen. Vagy éppen, ha sietünk, és van egy arra járó, áthaladó, aki ráér, akkor bízzunk meg azzal, hogy mutassa meg nekik, hogy merre volt az út. Könnyebben kijutnak a tűzoltók, hogyha látják, vagy tudják neki megmondani, melyik tarló, melyik tábla felül kell menni. Bár amíg ugye füstöt látunk, addig azért az odavezeti az ember, csak az odavezető út az lehet Torony iránt is, meg lehet egy kicsit vargabetűs is.
0: Ha véget ér ez a mostani hőségidőszak, úgy néz ki, hogy a jövő héten megint visszatér majd a kánikula, megy időre biztosan, az augusztus közepe is hasonlónak ígérkezik. Hogyan vészelhetjük ezt át a legkönnyebben, akár odahaza is?
1: Hát a lakások is fölmelegednek, én otthon az éjszakai átszellőztetés híve vagyok, és akkor ilyenkor, mikor eljövök dolgozni, akkor redőny lehúz, ablak becsuk. Én itt az irodámban is ezt teszem, és amikor reggel bejövök, akkor kinyitom az ajtót, akkor kapok egy ilyen hőpofont, de gyorsabban átszellőzik, hogyha reggel a nyitott ablakokat meg egy kis ventilátorral megkeverem. Aztán, ha jól süt a nap az ablakokon, akkor azért megkapjuk a meleget.
0: Kitartást a körmendi tűzoltóknak, önöknek pedig sokkal nagyobb odafigyelést, és persze lehetőség szerint sok-sok felfrissülést kívánok Dénes Károly ezredesnek, a körmendi katasztrófa védelmi kirendeltségi vezetőjének. Köszönjük szépen az információkat és a hasznos tanácsokat, no meg a vendéglátást itt a körmendi tűzoltó laktanyában.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. Extrém száraz az aljnövényzet megyénkben. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű hűtését. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Vasvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődött ingatlanokba is szőlőhegyi területen, ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
1: Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitvatartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársastó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét ég volt várható. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak.
0: Sporthírek.
1: Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcanoenergia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas

0: A nem háztartási célú vízfogyasztás visszafogását sürgeti most már jó néhány napja a szolgáltató. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a vasi vízért is azt javasolta, hogy most halasszuk el a medencék feltöltését, az automosást vagy a pázsit locsolását. Hogy pontosan erre miért van szükség, milyen helyzetben van vajon a vasi ivóvíz készlet, főleg itt a Körmend környéki kutak, milyen állapotban vannak, rögtön megtudjuk sok hasznos információ mellett Németh Gábortól, a Vasi Víz Zrt. Műszaki igazgató helyettesétől.
1: Mi azért itt a nyugati vidéken, Vas megyében azt gondolom aránylag jó helyzetben vagyunk. Sajnos az asszály azért a vízi közműszolgáltatók munkáját megnehezíti, okoz egyes területeken ellátási nehézségeket is sajnos, mint azt a június végi, július elejé hírekből hallható volt. Azért itt a szomszédos Zala megyében is voltak ellátási zavarok, illetve a főváros környékén. Bár nem mindig csak az asszálya hibás az ilyen ellátási problémákért, hanem a vízvételezési szokások, a különböző agglomerációs átrendeződések. Tehát nem mindig az asszálya hibás a vízellátás esetében. Én azt gondolom, hogy a jó tanácsokat mindenhol meg kell fogadni. Függetlenül attól, hogy ez pillanatnyilag okoz ellátási problémát egyes területeken vagy nem, az ivóvíz az egy olyan kincs, amire vigyáznunk kell. Nem csak azért, hogy ma-holnap tudjuk használni, hanem majd, hogy a gyermekeink, unokáink is bőséggel tudjanak ivóvízhez jutni, és nekik is természetes legyen az, hogyha otthon megnyitnak egy csapot, akkor abból jó minőségű víz folyik, amit el tudnak fogyasztani, illetve egyéb szociális igényre is fel tudnak használni.
0: Korábban mindenki azt gondolta, hogy mi itt a Kárpát-medencében nagyon jó helyzetben vagyunk, hát a vízkészleteink azok szinte kifogyhatatlanok, meg hát különben is hozzánk állandóan érkeznek folyókon keresztül nagyobb árhullámok is. Aztán számtalan érték mostanában az elmúlt években bebizonyította, hogy ez nem feltétlenül van így.
1: Valóban hallani ezekről. A vízmegtartás az inkább vízügyi feladat. Minket itt Vas megyében egyébként talán egy picit kevésbé érintenek vízellátás oldalról ezek a problémák, hiszen a Vasi Víz Zrt. Területén szinte 95%-os mértékig mélyfúrású utakból történik az ivóvíz szolgáltatása, amelyeknek az egyik nagy előnye, hogy kevésbé érzékenyek a felszíni időjárási körülményekre vagy a felszíni hatásokra, de egyes helyeken ez egyébként tapasztalható, ezeknek a vízbázisoknak is a kevésbé hatékony visszatöltődései vagy utánpótlódása.
0: Ilyenkor akaratlanul is megnő a vízfogyasztás, ugye, ha nem figyelünk, de hát nem árt, hogyha takarékoskodunk, erre hívja fel a szolgáltató is a figyelmet. Mit tehetünk, mi az, amire figyeljünk egy ilyen hőség időszakban?
1: Igen, hát azt mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet ütjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, illetve az otthoni medencék töltése is egy olyan plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb vízellátási területünkön egyébként a reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.

0: Ez a Körmend FM, ahol a rendkívüli hőségben folytatjuk a vízes témát. Itt van velünk továbbra is a vonalban Németh Gábor, a Vasi Víz ZRT műszaki igazgató helyettese. Soroljuk már is a további hasznos jó tanácsokat, mi az, amivel mi is takarékoskodni tudunk, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy biztonságos maradjon a vízellátás a térségben.
1: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán, illetve az autómosásokat kellene talán átütemezni, kevésbé az ilyen magas fogyasztású időszakokban, ezt picit talán erre is oda lehetne figyelni. Illetve a lakosság is ellenőrizheti a saját belső hálózatát a vízórának a figyelésével, mert nyilván a belső vízelfolyások is olyan plusz terhet jelentenek a vízellátásba, amik aránylag könnyen kiküszöbölhetők, illetve az ilyen problémák viszont a lakosság zsebére is mennek, hiszen az ott elfolyt vizeket meg kell fizetniük.
0: Napszakra lebontva van esetleg jó tanács arra vonatkozóan, hogy mikor öntözzünk, mikor nincs túlterhelve a hálózat, vagy mikor okozzuk a legkisebb problémát?
1: A reggel 6 óra, 8 óra időszak az, ami egy nagyobb csúcsigénybevétel, illetve az este 7 órától 11 óráig, ami azért egy széles időszaknak tűnik, de hát sokan este, amikor hazaérkezünk, akkor nyilván igénybe vesszük a fürdőszobát, ki mikor ugye ezt megtenni, hogy ér haza, mikor végez az otthoni teendőivel. Tehát ezek azok az időszakok, amikor azért jelentősebb, nagyobb igények jelentkeznek a hálózatokon.
0: Van a megyében olyan terület, ahol bár nem kellett szintén még eddig korlátozásokat bevezetni, de esetleg nagyobb figyelmet kell majd fordítani a kutakra, azok minőségére és terítettségére, tehát lehet-e gond valahol a megyében, van-e olyan terület, amire azért jobban figyelnek a szakemberek is?
1: Természetesen van. Annyit el lehet mondani általánosságban, hogy a vízellátó rendszereink ezekben a megnövekedett vízigényben is egy olyan 90-95%-os kihasználtsággal üzemelnek, viszont van a üzemeltetési területünkön 8 darab olyan település, ahol egy-egy kút biztosítja az ivóvízellátást. Nyilván, hogyha ezeknél a kutaknál történik bármi nemű meghibásodás, ott azért vízellátási zavarokat okozhat. Aztán vannak további olyan rendszerek, ahol egy-egy kút kiesése azért már érezhető lenne a lakosság számára is, akár nyomáscsökkenés, akár rövid idejű vízellátási zavarok, de ezzel még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők. Tapasztaltunk, vagy hallottunk olyat is, ahol elkezdtek korlátozásokat bevezetni, ott pont az ellenkező hatás váltotta ki az intézkedés, megnövekedett az időszaki fogyasztás egy-két napon keresztül, tehát kontraproduktív volt az intézkedés sajnos.

0: Próbára teszi a hőség a vízellátást, ez a témánk ebben az órában, továbbra is Németh Gáborral, a Vasi Vízérté műszaki igazgató helyettesével beszélgetünk. Előfordulhat-e itt a mi térségünkben, Vasban hasonló helyzet, mint az előző hőhullám alkalmával, nem is olyan messze tőlünk Zalában, hiszen ott a megyeszékhely mellett Zala-Szentgrót térségén is komoly problémák voltak, számtalan korlátozást is be kellett vezetni emiatt.
1: Bármelyik vízmű kerülhet hasonló helyzetbe, hogyha a víztermelés biztosító kutak meghibásodnak, vagy a kutak közül néhány meghibásodik. Tehát egy-egy kut kiesése azért már okozhat zavarokat rendszereken. De a normál üzemben, amikor minden normálisan működik, rendelkezésre állnak a kutyaink, nincsenek jelentősebb csőtörések, akkor az ellátás biztosítható.
0: Nálunk milyen a víz? A Körmendi kis térségről mit lehet elmondani, esetleg a Vasváriról vagy az Őrségiről?
1: Jó vízminőség van, Vasváron egy picit lágy a víz, ami a megyébe talán érdekesség, mert Vas megyébe jellemzően kemény vizek vannak. A vízellátási kapacitás mind a két rendszeren biztosított, viszont egy picit érzékeny is, tehát hogyha ott például kutak esnének ki a termelésből, akkor már lehetnének ellátási zavarok, vagy intézkedéseket kellene hoznunk akár lakossági körre kiterjesztve is. Azt tudom elmondani, hogy Körmenden nagyjából 2200 köbméter az átlagos vízfogyasztás. Egy ilyen nyári időszakban, amikor előjönnek ezek a 35-40 fokok hosszabb ideig, akkor azért ez 20-25%-kal megemelkedhet. Az idei csúcsunk egyébként június végén egy több mint 2700 köbméteres vízfogyasztást mutatott. Egy napra vonatkozóan, igen.
0: Továbbra is javasolhatjuk egyébként a Vasi víz területén található kutak jó minősége miatt azt, hogy ne parackozott ásványvizet fogyasszanak a vasiak. Ez elsősorban a Szombathely környékieknek szólt régen, de talán másút is nagyon jó minőségű a víz, így van ez még mindig?
1: Így van, ezt bizton állíthatjuk. Ugye gyakran elmondjuk a szektorban, hogy az ivóvíz az egyik legszigorúban ellenőrzött élelmiszer Magyarországon. Folyamatos vízminőségi ellenőrzéseket végez maga a szolgáltató is, egyébként jogszabályi kötelezettségekből adódóan, illetve a népegészségügy is rendszeresen vesz vízmintákat és ellenőrzi a vízminőséget. Azt elmondhatjuk, hogy a megyében nagyon sok olyan vízellátó rendszer van, ahol semmilyen vegyszert nem kell használnunk, hogy jó minőségű ivóvizet biztosítsunk. Tévhit az például nagyon sokszor előfordul, lakossági panaszokként jelentkezik, hogy fehér víz folyik, vagy fehéres víz folyik ki a csapokból, ami aztán egy pici idő után eltávozik. Ez nem vegyszerből adódó, ez a levegő, apró levegő buborékok, ahogy bekerülnek esetleg a hálózatba valamilyen üzemzavar következtében, egy csőtörésjavítás után például bekerülhetnek levegő buborékok. Ezek teljesítik el egy picit a vizet, ez szépen eltávozik a vízből egy fél perc, egy perc alatt, ennek semmi köze klórozáshoz és egyéb vegyszer használathoz. Hát ha látnánk a vízben, szabad szemmel az nagy probléma lenne. Ahol klóroznak egyébként, ott is nagyon minimális a klórmennyiség, amit a hálózati vízbe juttatnak a szolgáltatók, és jellemzően ez a klórmennyiség, ez azért el szokott fogyni, amire felhasználókhoz ér, tehát ott már szinte kimutathatatlannak kell lenni. Igazából mindenhol ivóvízminőségnek megfelelünk. Szombathelyen vannak olyan kutak, ahol tényleg magas az ásványi anyagtartalma a vizeknek, de a megyébe több helyen is. Ahol kemény a víz és vízkövesedik, az általában a gépeinknek rossz, a szervezetnek viszont mindenképpen előnyös, mert olyan ásványanyagokat juttatunk a szervezetbe, amire annak szüksége van.
0: Németh Gáborral, a Vasi Víz Zrt. Műszaki igazgató helyettesével beszélgettünk. Köszönjük szépen a rengeteg hasznos információt!

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül Körmend főtere. Létrejön a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között. Amerikai irányítóval erősítette az Aegis Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban, ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Monika információi következnek.
2: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a VUK és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát. Így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Varrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Varrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Körmend közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MTI-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.
0: Sporthírek.
1: A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat, délután 38 fokos forróságban lesz részünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvíz készlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Időjárás jelentés.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

Közelebb lakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk egymásra a hőségben, senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utas tér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta a rádiónknak Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Figyeljünk az embertársainkra. Elég sok ajtónyitáshoz hívnak bennünk, amikor nem ad életjelt a bent lévő, vagy éppen a szociális munkás odaviszi az éthordót, és már két napja hozzá se nyúl, akkor az valószínű, hogy ott már valami baj van, amíg a legvégső baj nincs is, de nem érzi jól magát, nem tud felkelni, a mentő hamarabb kér, és az orvosi segítség is. És még egy nagyon fontos, amire nagyon figyeljünk, a képkocsikba ne hagyjunk kis állatot, ne hagyjunk olyan anyagot, ami a nagy hő hatására tüzet okozzon, hát meg főleg ne hagyjunk már gyereket, mert abban nagyon nagy hőmérséklet van.
1: Adománygyűjtést indította az Együtt Nádasdért Egyesület a település játszóterének felújítására. A templomdombon található játszótér 12 évvel ezelőtt Líder támogatással épült meg. Az Egyesület azóta minden évben gondoskodik a játszótéri eszközök karbantartásáról, illetve lehetőségeihez mérten új játékok beszerzéséről. Idén az üzemeltetési engedély megújítása érdekében több felújítási munkát is el kell végezni. Az előzetes felmérés alapján a munkálatok költsége megközelíti a 1,5 millió forintot. Az Egyesület a felújítást önkormányzati támogatásból és lakossági adományokból kívánja finanszírozni. Természetbúvárestre várják a családokat Körmenden. Ritkán látható természeti jelenségeket és a rában rejtett élővilágát mutatja be hétvégi rendezvényén az Őrségi Nemzeti Park Körmenden. A résztvevők megismerhetik a dunavirágok életét, a folyóvíz alatti élőlényeit, valamint az éjszakai lepkéket és denevéreket is. A rába virágzás szombati éjszakáján a kérészek látványos rajzását szintén meg lehet figyelni a régi Rába hídnál, tudtuk meg Szakál Biankától, a Nemzeti Park koordinátorától.
3: A fényszennyezésről szól egy projektünk, amit a szlovénekkel közösen végzünk. Terben van a Rába hídra is egy ilyen kérészvédő fénysorompó felszerelése, és ennek apropóján szervezünk ehhez rendezvényeket. A fénysorompó hatása előtti és a hatása utáni eseményeket is össze tudjuk hasonlítani és bemutatni a nagy közönségnek. Tehát a Rába virágzás ez egy fantázia név, mivel a Duna virágokról van szó itt, és a Duna virágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Nem túl gyakori rovarok, viszont szerencsések vagyunk abban, hogy mostanában újra növekedett a populációjuk a vízminőség javulásával együtt.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyán kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. Fekete István regényének animációs feldolgozása a Róka kölyök VUK történetét mutatja be, aki nagybátyja karok segítségével válik a vadon ügyes vadászává. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Újra együtt a Pinka Rockerek. Indul a Picture On Fesztivál a határ túloldalán. A mára nemzetközileg elismert zenei programsorozaton számos vasi előadó is fellép. A mindössze 350 lakosú Jág közelében található Bédein eseményére idén is pillanatok alatt elfogytak az elővételi jegyek. A Bulgárlandi Fesztivál faluba olyan világhírű zenekarok érkeznek, mint az Inner Circle, a Stereo MCs vagy a Clawfinger. A Picture On vasárnap hajnalig dübbereg a Pinka partján, olvasható a szervezők közleményében. Utcabulit rendeznek Szalafőn a Hétrét Ország Fesztivál programjaként, közölték a szervezők. A rendezvény helyszíne a település főutcájának az Őrség szíve boltja és az Őrszemfogadó közötti erre az estére lezárt szakasza lesz. Az zenei programjáról Mr. Bűsze gondoskodik, a szervezők pedig hajnalig tartó szabadtéri táncos rendezvényen készülnek. Éjszakai e-bike túrát rendeznek augusztus 12-én az Őrségben, amelynek résztvevői fényfüzérekkel feldíszített kerékpárokkal tekerhetnek Őri Szentpéterről Szalafőre. Közben a persze diák meteorraját is megfigyelhetik, közölték a szervezők. A résztvevők 21 órakor indulnak az Őri Szentpéteri túrabirodalom telephelyéről, az útvonal Farkasfán keresztül vezet Szalafőre, a létszám legfeljebb 20 fő. A program részeként fellobban a szalafői őrtűz, hagyományőrző dobos bemutató várja az érdeklődőket, majd Molnár György helyi csillagász vezetésével távcsöves csillagvizsgálatot és közös pikniket tartanak a Perszediák hulló csillagai alatt. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a Körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják, aki lemaradt róla, az vasárnap tekintheti meg a darabot. A társulat számára nagyon fontos, hogy darabjait a körmendi közönség előtt mutathatja be először, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
4: Körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni. A megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így mi most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig. Mert az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebben a városban tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is.
1: Nigériai válogatott irányítót igazolt az Aegis Körmend. Uhenna Irogbu személyében nigériai válogatott irányítót szerződtetett az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A 29 éves amerikai-nigériai kettős állampolgárságú 183 cm magas játékos a 2025-2026-os idényt a német élvonalban kezdte. A nigériai válogatott tagjaként a 25-26-os világbajnoki selejtező sorozatban is pályára lépett. A körmendi klubban nyári átigazolási időszakban korábban Takács Kristófa Csuti Kornélt, Erik Coilt, Turcsányi Nándort és Márquez Veriket is szerződtette. Az együttes keretében ugyanakkor több távozó is volt, így jelentős átalakulás zajlik a következő szezon előtt. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Mátrai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar Mátai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet az MT-vel. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül kivágta a szomszédja 29 fáját. Rongálás miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint 2025. novemberében átment a sértett ingatlanára, ahol a kerítés mellett álló 29 fát a tulajdonos hozzájárulása nélkül kivágta egy vasvármegyei határmenti településen, közölte a megyei főügyészség. A vádlott több mint 800.000 forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg. A büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára, olvasható az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalának bejegyzésében. Gödös László soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, utasított őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. A szakemberek közölték, hogy a felkészülés gőzerővel halad, írta a tárca vezető. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd évfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tisztifőorvos. A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri légzőszervi betegségben szenvedők, a legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Sárkányveszély miatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, olvasható a szervezet honlapján. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolták, emiatt ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska kártétele. Ezek a rovarok főképp az aszályos, alföldi térségeket veszélyeztetik. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hűségriasztásról közzétett jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 562 megawatttal kevesebb volt az előre tervezett 7000-nél. Amatőr úszóversenyt rendeznek Sárváron. 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a sárvári fürdő úszodájában. Az amatőr úszók számára kiírt versenyen a résztvevők 50 méteres távon mérik össze tudásukat. Női és férfi, valamint leány és fiú U14-es kategóriákban várják a nevezőket a fedett úszoda medencéjénél, a részvétel ingyenes. Valamennyi induló díszoklevelet kap, az egyes kategóriák első három helyezettjét pedig kupával vagy éremmel jutalmazzák. A Nemzeti Együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzik a hőség, stabilan termel az utolsó paksi blokk. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget koncertjei. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Stabilan termel a paksi atomerőmű, a Duna vízszintje lassan emelkedik, már 7 cm-rel van a minimum szint fölött. Tájékoztatott az esti helyzetről a miniszterelnök a kormányülés és a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter közölte, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Kiemelte, a rekord hőség után a következő nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. A kormányfő kiemelte, hogy a védelmi munkacsoport ülésén minden szakterület feladatul kapta, hogy készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be a kormányülés után. Uniós forrásból egyebek között a települések bevonásával szélerőművek, valamint geotermikus energiahálózat fejlesztés és energiatároló kapacitás bővítés valósul meg. Emellett felgyorsítják a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, valamint mindenki igényelhet ingyenesen okosmérőt, aminek felszerelése évi 4000 kWh terhelés felett kötelező lesz. A kormányfő tájékoztatott, augusztus 31-éig kiírják az első szélerőmű pályázatokat a Szent István vidékfejlesztési terv részeként. Magyar Péter elmondta azt is, eredményt hirdetnek pénteken az 1,5 milliárd eurós, mintegy 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési pályázat kapcsán. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, hogy nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, hogy Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sulyog Tamásnak hívják. Az M1-en is láthatók lesznek majd az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A fellépések korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatarra, szél délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok között alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tetőzhet a hőség. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Sok szállodahajó vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita. A kormány szóvivő hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozások, ahogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, hogy töltse fel a medencét. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geometrikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. Szerintük az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották ezt helyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett. Közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyerekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László, forgatókönyvíró egyetemi tanár úgy nyilatkozott, a filmintézettől kapott támogatást nem használják fel a mozgóképdíjhoz, bízva abban, hogy az összeg a hazai filmszakmai fesztiválok támogatását szolgálhatja.
0: Időjárás jelentés.
1: Tetőzik a kánikula csütörtökön, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hajnali 17-23 fok után napközben 36-42 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.